0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom, és akkor kérdezem a mai nagyon kedves első vendégemet, hogy régi kedves barátunk látogatott meg?
2: Igen,
1: köszönöm. Én köszönöm a bizalmat. Erős Apolka Munkácsi díjas szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusa. Érkezett ismét hozzám, és legközelebb megtanulom fejből a te titulusodat. Picit hosszú, de nem lehetetlen. Meg hát azért a micsoda kiváló rang ezekkel a titulusokkal élni, úgyhogy szívből gratulálok. Hát ahhoz meg külön, amivel kapcsolatban érkeztél, az ajándékot pedig őszintén köszönöm itt a stúdiónak. Lett egy nagyon szép égköve most ismét. Strobl 170 emlékév van.
2: Igen.
1: Ugye ez most már zajlik hónapok óta, és még majd mennyi minden lesz még az év végéig, és mennyi minden van most is. Hát ezért jöttél, hogy erről mesélj. Amit én most megkaptam, ez látható élő nagyság, vagy hát teljes eredeti terjedelmében, ugye?
2: Rá is tapintottál a lényegre, mert ez az élő nagyság és életnagyság, ez komoly fejtörést okoz mindenkinek, ugyanis egy szobornak az életnagysága, az nem egy emberi életnagyság. Ez 10 milliméterre megegyezik az eredeti emlékmű forma rendjével, illetve méretével. Komolyan? Az a szobor, amit most a látogatóink az Andrássy út 69 lépcső során a főbejáratunknál láthatnak, és ami most itt van az asztalodon, ennek a kicsinyített mása.
1: Én nagyon örülök neki, mert egy darabka történelem, egy szelet nagyon fontos múlt, és hát meséltem neked, amíg jöttem fel a lifttel ide a stúdióba, azon gondolkodtam, hogy nagyon sokan keresik az örök élet forrását, ugye? De a halhatatlanság forrását is keresik?
2: Nagyon érdekes a címadása a kiállításunknak. Ugye a halhatatlanság forrása, ez nem egy előzménymentes cím. Uh-huh. Tehát korábban, amikor az új műcsarnok épületét 130 évvel ezelőtt birtokba vették az akkori kortárs művészek, mint Stróbla Lajos, út a halhatatlanság forrásához címet adták a kiállításnak, illetve annak a művészbálnak, amivel ők belakták azt az új épületet. És én úgy gondolom, hogy ez a tevékenység, ez a fajta attitűd jellemző a képzőművészekre, mint világ a világ, tehát ez valami örök létező körülöttünk.
1: Hát de legyen is, mert ez a előrébb viszi egyébként az alkotást, tehát az alkotási folyamatnak, majdnem azt mondtam motorja, de nem mertem kimondani.
2: Te van a motor szóban is igazság, komplexebb ez szerintem, ez valami, ami áthatja az alkotót. Uh-huh. Tehát amikor az ember létrehoz valamit, az a kreációnak egy olyan formája, ami kicsit kiesik ebből a világrendből, amiben éljük a mindennapjainkat. És a halhatatlanság ehhez kapcsolódik. Tehát valamilyen másik, nem dimenzió, ez egy kicsit sablonosan hangzik, de valami párhuzamos lét, én úgy gondolom.
1: Uh-huh. De valami másik dimenzió, ami nem feltétlenül kapcsolódik a mindennapi élet őrületéhez, hanem azt

0: teszi egy picit, vagy abból húz ki minket?
1: Hivatott arra, hogy kihúzzon, és erre szükség is van. Én úgy gondolom, hogy az alkotó ember nagyon szenzibilis, és pont ezért nagyon érzékenyen reagál a világ rezdüléseire, és olyan életet élünk, olyan a világunk, a mikro- és makrokörnyezetünk, úgy szükségünk van azokra a kapaszkodókra, ami mentén, vagy akár a saját hajunknál fogva kirángatjuk ebből magunkat. Ez kell.
0: A meddig készült ez az alkotás? Nem csak az, amit van a kezemben, az eredeti.
1: Hát ugye az eredeti szobor az egy emlékműnek a fragmentuma. Igen. Megvárt András emlékművének az egyetlen megmaradt figurája Pospisi Mihály öntőmunkásnak a szobra, és az volt a koncepció, kurátorként azt vizionáltam, hogy az eredeti szobrot ültetem oda az Andrássy úti lépcsősorra. És hát a cél egyenesben hiúsult meg ez a terv, úgyhogy egy nagyon gyors rögtönzés és újratervezés eredménye, hát egy szűk hónap, mire létrejött a szobor. Ez egy printelt 3D verzió, tehát abszolút egy kortárs technológia, éppen ezért nagyon figyelemfelkeltő, már-már a harsány kifejezést is mondhatnám rá, pláne ugye az Andrássy út közegében, de azt hiszem, hogy a hátrányból sikerült egy olyan előnyt formálnunk, illetve átkovácsolnunk ezt a szövetet, hogy abszolút valid része a kiállításnak ez az interpretáció.
0: Jól láttam, hogy kurátortársad is van?
1: Igen, Borovi Dániel művészettörténésszel dolgozunk közösen, és ez egy nagyon szerencsés együttállás, mert szobrász és művészettörténész, egyetemi polgár, illetve a világban nyitottan közlekedő autonóm művészettörténész együtt dolgozása valami nagyon-nagyon személyes és izgalmas eredményt hoz.
0: Na, ez azért jó, hogy beszélünk erről, és Dánielt is innen üdvözöljük, várom vissza majd őt, és a műsorban már találkoztunk vele, hogy itt azért művészek is megfordulnak, és gyakran, lehet, hogy már a múltkor is beszélgettük ezt veled, hogy mondják a magukét, hogy valamikor nagyon szeretnek kurátorral dolgozni, főleg a kortárs művészek, igen, ugye? És valamikor kevésbé, mert hogy ugye van, akinek a saját művészi, hát és majd itt segíts, hogy milyen erősebb mondjuk a koncepciója annál, mint hogy elfogadjon bizonyos tanácsokat a kurátortól. Ti kette jól működtök akkor ezek szerint együtt?
1: Én úgy érzem, hogy igen. Hát ez egy nagyon impulzív és nagyon intenzív 8 hónap, amit magunk mögött tudunk. Ugye egy speciális helyzet van, hiszen egy lezárult életmű az, amit feldolgozunk. Igen. Viszont az sem egy hagyományos módon, tehát nem az emblematikus nagy közgyűjteményekhez nyúltunk forrásanyagért, hanem a család, tehát a Strobl Lajos leszármazotti kör az, akik egy emberként segítettek nekünk, illetve az az alapítvány, aki gondozza ezt az örökséget. És pont ezért nagyon személyes volt minden megközelítési irány, ahogy én szobrászként nyúltam a témához, Dani, ahogy művészettörténészként kezelte a feldolgozatlan, teljesen új forrásanyagokat, és a család, akik pedig teljesen személyes történetek, kapcsolódások mentén támogattak minket.
0: Egyébként ti ketten az emlékévnek vagytok a kurátorai? Vagy azon belül?
1: Több kiállításunk van.
0: Tudom.
1: Tehát Fehér Ildikó művészettörténész, egyetemünk rektorhelyettes asszonya az, aki átfogja az egész emlékévet, és amikor mi nyitottuk az emlékévet, és akkor Ildikó volt itt nálad beszélgetni.
0: Igen, őt is puszíjuk.
1: Igen, akkor egy kerítés kiállítással hívtuk fel Strobl Lajosra a figyelmet. Igen. Ez ma is látható, ugye a Bajza utcai kerítés szakaszon, illetve a Szondi utcában az Epres kertet övezi ugye ez a terület. Innen datálódik a kiállítási programsor, ezen már közösen dolgoztunk Borovi Dániellel, és most ez a nagy kiállítás, ami az egész emlékévet megkoronázza, szintén kettő munkája.
0: Na, én nem véletlenül kérdeztem, tehát, hogy a felelősség egy ilyen emlékévnél nagyobb kurátorként?
1: Nagyon nagy súlya van, és nagyon megtisztelő is. Már én nem is az emlékében látom a súlyt, hanem szobrászként egy olyan szobrászi nagysághoz közelíteni. Felelősségen túl inkább nagyon megtisztelő pozíció. És ebben lubickolok tulajdonképpen a mai napig, de Mégiscsak egy olyan szeméről van szó, aki azon túl, hogy köztereinket formálja szobrászatával, és emellett ugye a portré szobrászatban is meghatározó a mai napig Európa szerte, nem csak Magyarországon, ezt mondhatom, oktatási tevékenységével, hát mégiscsak fölépítette a szobrászmesteri iskolát.
0: Hogyne, jogos.
1: Tehát azt az intézményt, aminek az oktatója lehetek, tehát szerintem ez egy ilyen élő művészettörténeti szál, amibe bekapcsolódhatok, és ezt szűni tovább, ennek a részének lenni. Ez a felelősségnél több, inkább valami, hát olyan dolog, ami megmelengeti az ember szívét, tehát egy melegség.
0: Világos. Mit meddig láthatunk, ezt mondjuk el?
1: A kiállítás a főépületünkben, az Andrássy út 69-ben látható. Ez a múlt héten 22-én nyílt, és egészen szeptember 19-ig láthatja a közönség.
0: Szuper, oké. De bocsánat, mindig hozzáteszem, ne hagyják az utolsó pillanatra.
1: Ne, illetve hogyha ellátogatnak a hallgatók a weboldalra, a Képzőművészeti Egyetem weboldalára, ott az aktuális tárlatvezetések mindig feltüntetésre kerülnek.
0: Te vagy az egyik tárlatvezető?
1: Igen, tehát a beszélgetésünk napján is tartok egy tárlatvezetést, de lesz angol nyelven Borovi Dániellel, illetve még augusztus végén szintén tartok én is tárlatvezetést.
0: Szereted ezeket az alkalmakat?
1: Igen, mert közvetlen kontaktus alakul ki, látja az ember a látogatóink arcát, tekintetét, tehát fel tudom mérni azt, hogy miről és hogy beszéljek, hogy tudok kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akik nyitottak, érdeklődnek, és pont ezért, mert ez egy személyes találkozás, ők is mernek reagálni, mernek érzelmeket kimutatni, és ementén én azt hiszem sokkal hatékonyabban lehet átadni üzenetet, vagy egyáltalán megnyitni az embereket, vagy a kiállítást megnyitni az emberek felé, tehát azért ez egy kétoldalú dolog.
0: Igen.
1: És ezért nagyon fontos, olyan, mint egy oktatás, nagybetűs oktatás.
0: Igen. Amíg nem értek a mikrofonok, beszéltünk arról, hogy mennyire kedveled az alkotó táborokat.
1: Igen.
0: És én mindig nagyon szeretem, amikor jönnek művészek és mesélnek erről, mert ugye szerintem a hallgatók nagy része nem járt még ilyen művésztáborokban. Hogy ott mi zajlik pontosan? Amikor összejöttök egy-két hétre. És elvonultok. Vagy inkább jó ez a szó, hogy elvonultok?
1: Jó, mert és pont ezért nem is találkoznak vele a hallgatók, illetve már mint a rádió hallgatói. Mi az egyetemünk hallgatóit visszük különböző művésztelepekre, ezek általában tematikus programok, kéthetes időtartamot ölelnek föl. Egy vezetett mester, illetve egy mester vezetésével egy adott témán dolgoznak. Az a szűk kör, aki kiérdemelte a lehetőséget, hogy eljöhet. Én például szeptemberben a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe viszem a hallgatóimat egy olyan természetművészeti szimpóziumra, művésztelepre, ahol nagyon komoly kötöttségek mentén, hiszen egy nemzeti botanikus kertben dolgozunk, az ott fellelhető anyagokból, illetve olyan természetes anyagokból dolgoznak, amiket befogad a kert. Uh-huh. Ezt úgy értsd, hogy az élővilág, flóra és fauna szerves részévé válnak, miután lebomlanak ezek az alkotások, tehát ezek effemer műalkotások lesznek, amik időszakilag láthatóak, viszont utána az enyészet által visszakerülnek a természet szövetébe.
0: Tehát egy művésztelep úgy működik, hogy ott alkotni kell végig, és most a kell szót azt kérlek, értsd jól. De illik alkotni, ugye?
1: Te is értsd jól a válaszomat, ugye fiatal felnőtteket, nagy kamaszokat viszünk ezekre a helyekre.
0: Akik pályáznak erre a lehetőségre.
1: Igen, és azért az életigenlésnek számtalan formája van 20 éves korban, tehát nem mindig az alkotási folyamat az, ami prioritást élvez, de szeretnének dolgozni, tehát készülnek erre. A nap nagy része, főleg ugye az én művésztelepemen, az tényleg az alkotással telik, de hát ezek a programok nyújtanak lehetőséget arra, hogy nagyon szorosan meg tudják egymással beszélni azokat a problémákat, amik foglalkoztatják őket művészetükbe, a világukba, az oktatási térben, számtalan helyen, és ezek koncentrált beszélgetések. Uh-huh. Pont azért, mert ez az elvonulás szó, amit használtál, kifejezés, ez egy kiszakadás a mindennapokból. Tehát egy csomó minden lenyírbálódik az életről arra a pár napra, és éppen ezért a problémák, a gondolatkörök, ezek óhatatlanul az alkotás, a képzőművészet körül cirkulálnak.
0: Ugye nyilván túl vagy mások művésztelepen, vagy több művésztelepen, mindegyikből jó dolgok sülnek ki, amikor ennyi alkotó össze van zárva?
1: Nagyon változó. Az én életemben több olyan művésztelep volt, ahol kollégákkal veszünk részt egy-egy szimpózionon, ezek nemzetközi, külföldi művésztelepek voltak jellemzően, inspiratív mindenképpen, és nagyon fontos az, hogy kiszakadjunk abból a szűk kis lokációból, amiben pörgünk naphosszat. Gondolatébresztő mindenképpen, de hát természetesen ez konfliktusokkal is járhat. De hát
0: igen, ilyen az sok élet. Művész összezárva egy ilyen, az hát, sok érzékeny
1: egy zsák bolha, egy hangyaboly, tehát sok-sokféle nyüzsit képzelj el, impulzív mindenképpen.
0: Jó, elhiszem. A hallgatók egyébként, ha már itt tartunk, mennyire vettek részt az emlékében, a Stóbl emlékében?
1: Nagyon komoly összefogás volt itt az emlékév eddig megvalósult programjai mögött, és ugye most a derekánál vagyunk ennek az emlékévnek. Például a Kokáér Mihályunk szobrát, mert Mihályként híresült el így házon belül, és most már a külvilág számára is. Tyurin Dániel frissen végzett szobrász kollégával együtt készítettük, illetve Barász Tamás volt az, aki az egésznek a digitalizálását lehetővé tette, és a technológiai hátterét. Terveznek Stróbl emlékkardot mintázni a hallgatóink, amiben tudnak segítenek. De leginkább, ami fontos nekem, az az, hogy kezdik megérteni, hogy egy nagyon aktív hagyományban, egy olyan közegben dolgoznak, ahol Stróbl Alajos is a szobrait készítette. És szerintem ez
0: inspirálóan?
1: Adomány, igen.
0: Na, én is azt gondolom, hogy kívülállóként, hogy amikor a szellemiség hirtelen, az ott van?
1: Ott van, és ezt megérzik, tehát hogy ez létező valami, és átitatja szerintem a gondolatokat. Tehát konkrétan ezt a szobrot ott készítettük négyzetméterre pontosan, ahol annak idején, hát nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt Stróbl Alajos maga mintázta az eredeti szobrot.
0: Na hát ez meg azért nem akármilyen kihívás, felelősség, sok minden van ebben.
1: Hát más a pulzusa az embernek, amikor bemegy a műterembe mindenképpen. Olyan adalék az élethez, amivel fölül lehet emelkedni az apró cseprő problémákon, és szerintem az egyetemünket is ez viszi előrébb, hogy a kihívásokat megugorjuk, összefogunk, teoretikus és képzőművész kollégák, és valami olyat hozunk létre, amire egy emberként büszkék lehetünk.
0: Ezen is gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy egy művész az hogy működik ilyen szituációban? Amikor ő alkot, az gondol arra, hogy tehát például ti, akkor modellezzük ezt le. Belegondoltok abba, hogy lehet, hogy 170 év múlva majd benneteket fognak ugyanígy ünnepelni? Te benne van a pakliban?
1: Nagyon sokat változik a világ, iszonyatosan felgyorsult, ugye ezt a frázist halljuk nap.
0: Jó, után. És ő egy másik időszakban alkotott.
1: Amikor művészként él az ember, ilyenekre szerintem nem gondol, tehát abszolút a munkafolyamat, az alkotás az, ami úgy elnyeli az embert, hogy egyben buborékot is von maga köré ebben az alkotó ember, viszont amikor kilép a fényre egy alkotással, jelen esetben egy szoborral, hát természetes, hogy megfordul a fejébe az, hogy ennek utóélete lesz, tehát nem csak a mának, a holnapnak szól az a plasztika, az a szobor, egy síremlék, egy emlékmű, akár egy épületplasztika, hanem sok-sok év múltán akár egy következő generáció, vagy azt követő is látni fogja.
0: No, ez azért megfordul a...
1: Meg. Na, ennek van felelősség része, tehát a választott anyagok, technológiák kivitelezés szempontjai szerint. Én hiszek ebben, hogy kellő gondossággal és alapossággal járjunk el, és ez már akkor nem csak magunknak szól, vagy magunk irányába, hanem valóban így a téri időbeni dimenziókat tekintve is.
0: De egy tanár, amikor egyébként a művészi szférában alkot, tehát művészként teszi a dolgát, akkor gondol arra, hogy hát ezt majd látni fogják a tanítványok is?
1: Természetesen, sőt szerintem elengedhetetlen az, hogy úgy oktassunk, hogy legyen egy nagyon aktív, pulzáló életművünk párhuzamosan. Hiteltelen lenne művészetről beszélni úgy, hogy az ember azt nem bírja.
0: Na de ezeket a szempontokat neked mind-mind alkotás közben szem előtt kell tartani?
1: Én azt tartom szem előtt alkotás közben, hogy őszinte legyek. Hogyha őszinte vagyok, őszintén nyúlok az anyaghoz, őszinte a probléma, ami érdekel, akkor az annyira komplex, hogy abban benne van az oktatási tevékenységem is.
0: Oké. Mennyi mindenre számíthatunk még? Az emlékév az konkrétan meddig tart?
1: December végéig tart az emlékév. Mihály alakja is, ameddig az időjárás engedi, fogadni fogja a látogatókat. Aki most eljön a kiállításunkra, nagyon sok olyan szoborral találkozhat, ami még nem volt publikálva.
0: Tényleg?
1: Tehát a családnak a gyűjteményéből, sőt, mi több az egyetemünk polcairól, könyvtárából, műtermeiből azonosítatlan stróp szobrok is most bemutatásra
0: kerülnek. Na, erről mesélj, kérlek. Tudom, hogy ez szakmai rész, de őszintén érdekel, most ez mit jelent, hogy azonosítatlan?
1: Amit a kifejezés primer takar, pontosan azt, hála Istennek a technológia annyit fejlődött, hogy a frissen előkerült a családi hagyatékban lévő fotodokumentációt újra szkenelve, digitalizálva, részletgazdagon tudtuk Borovi Dániellel áttekinteni a fotókat, és Daninak a precizitása, illetve maximalizmusa okán minden egyes négyzetcentimétert átvizsgált és összeolvasta az írásos dokumentációkkal, hogy vajon melyik plasztik, ami lehet az adott képen. És ahogy mozogtunk például az egyetemünk tereiben, vagy ő a család enteriőrjében, be tudtunk azonosítani olyan szobrokat, amiről senkinek fogalma nem volt, mondjuk, hogy az egy stróbla alkotás. Példának okáért a könyvtárunk kétajtós szekrényének a tetején találtunk egy Rauscher Lajos portrét, ami ismeretlen szerző, ismeretlen szakállas férfi portréjaként volt apostrofálva, illetve katalogizálva a gyűjteményünkbe. Viszont a Nemzeti Galériában van egy márvány verziója ennek a büstnek. A formai egyezés mutatkozik, keletkezés történetében azonos, léptékében azonos, karakterében azonos a szobor, viszont egy sokkal gazdagabb formarendű alkotást találtunk, mert ez az élő modell után mintázott kópia, meg a galéria gyűjteményében már egy valószínűleg évekkel később redukált formába létrehozott verzió látható.
0: De izgalmas ez, irigyellek.
1: Hát ez egy gyönyörű utazás és nyomozás.
0: Na, pláne így, ha még ilyeneket mondasz.
1: Úgyhogy pont ezért laikusoknak, illetve a szakmai közönségnek is nagyon izgalmas.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, jó társaságban repül az idő. Képzeld, hogy már a végén is vagyunk. Tehát akkor szeptember elejéig?
1: Szeptember 19-ig.
0: Oké, hát akkor még bőven bele nyúlunk a szeptemberbe. Ne hagyják az utolsó pillanatra. Várjátok őket szeretettel.
1: Igen.
0: Izgalmas kiállításról van szó, mert ki ne szeretné a halhatatlanságot egy picit megtapasztalni. Itt valamit kapunk belőle.
1: Én remélem.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Erős Apolkával beszélgettem, Munkácsi Díjas szobrászművésszel, Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusával. És Apolkától most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Jankó Dániel Budapesten dolgozik azon, hogy az egyetemisták időben felismerik az erősségeiket, vezetői tapasztalatot szerezzenek és tudatosan választanak szakmai irányt. Diák szervezeteivel, tehetséggondozó programjaival és startupokat segítő munkájával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a fiatalok ambíciója gyakorlati tudással, szakmai kapcsolatokkal és valódi felelősséggel kapcsolódik össze.
3: Köszönöm szépen.
1: És örülök, hogy jöttél a Youth Business Group, jól mondtam a neve, nagyon izgultam, hogy ki tudjon mondani, alapítója vagy te egy alapítónak nevezed magad, van legalább 4 lábad itt a nagy budapesti kulturális életben, ami persze ki van nagyon szépen szélesítve, mert sok minden tartozik hozzád, hozzátok, de hát már jó régóta teszed a dolgodat, és van egy nagyon komoly missziót, hogy mindig megálmodsz dolgokat, és aztán azt létre is hozod. De az álmaidhoz jó sokan csatlakoznak mindig. Tehát én, ahogy most láttam azokat az eredményeidet, hát itt rengeteg szám van, rengeteg ez sok-sok eredmény. Na, nem akarom magam ismételni, úgyhogy mostantól tiéd a szó, tehát akkor mi vagy elsősorban alapító és álmodó? Létrehozó?
3: Szerintem ez egy korrekt megfogalmazás ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy alapvetően az embernek a sikerének az egyik alap dolga az, hogy rájön és kiteszteli azt, hogy ő miben is jó, miben rossz, és igazából ezek alapján kell meghozni a karrierrel kapcsolatos döntéseket.
1: Azok nehéz döntések?
3: Hát szerintem ezek pokolian nehéz döntések, és általában erre nem is feltétlenül szoktunk úgy olyan tudatossággal figyelni, mint mondjuk akár egy egészséges életmódra. Tehát az már hogy mindegyiknek benne van a mindennapjában, hogy figyelek arra, hogy mit teszek, mit fogyasztok, még az alvásomat is mérem, de valahogy az, hogy egyébként a karrieremet, hogy ki vagyok én, hogy kéne előre mennem, hol fogom magam jól érezni, ezek a kérdések nem olyan triviálisak, és nagyon sokan nem is teszik föl, pedig azért, hát hogy is mondjam, minden héten 40 órát eltölteni valami olyannal, amit az ember nem szeret, az szerintem az egy elég drága történet.
1: Az biztos.
3: Úgyhogy én viszonylag gyorsan, hát szerencsémre vagy bal szerencsémre, nem tudom, majd kiderül, de hogy én viszonylag gyorsan rájöttem, hogy nekem például a hierarchia tűrés ez nem az erős tulajdonságom. Nekem 2 darab főnököm volt életemben, egyikkel se tudtam túl jól kijönni, úgyhogy...
1: Akkor nem is tartjátok a kapcsolatot.
3: Nem sűrűn. Pont most egy békülési szakasz indult el, úgyhogy ki tudja.
1: Csokoltatjuk innen őket.
3: Jó, rendben.
1: Úgyhogy... van itt minden a te életedben, úgyhogy ezeket most már végig is fogjuk venni, de talán az első és legfontosabb az a tehetségközösség. Diákszervezetekről van szó, amelyek ugye nyilván aktív formálója az egyetemi éveknek mindenki életében, de arról mesélj kérlek, hogy nekem nagyon tetszik már a megfogalmazás is, tehetség közé. Én minden közösséget alapvetően támogatok itt ezzel a műsorral is, hiszen Budapest sok-sok közösséget foglal össze, és azok mindig egy ilyen, hát én ilyen nagyon komoly erőnek gondoltam, amikor úgy azonos gondolkodású emberek, vagy azonos tehetségű emberek egy kaszthoz tartoznak. Ez egyértelmű volt neked az elején, hogy tehetség közösségeket kellene összehozni?
3: Alapvetően nem, tehát hogy nyilván ez egy organikus történet volt. Én ugye menedzsment tanácsadóként dolgoztam az egyetemi éveim alatt, nagyjából az ilyen hazai tulajdonú középvállalatok, ez a 2 / 15 milliárdos árbevitelű cégeknél, és kvázi az első számú vezetőnek kellett gyakornokként menedzsment tanácsadókat adni, és hát alapvetően én ezt nagyon élveztem, nagyon mélyvizes történet volt, de egyre inkább figyelmes lettem arra, hogy a tankönyv az egy bizonyos problémára A megoldást ad, és a gyakorlatban a vezetők általában mindent választanak, csak az A megoldást, ami a tankönyv szerint a jó, azt nem. Tehát, hogy ez azért bennem felmerült, hogy kívülről megnézni valamit, az nem ugyanaz, mint amikor az ember benne van és döntést hoz. És nekem igazából innen jött az a gondolat, hogy valahogy akkor meg kéne azt nézni, hogy milyen lehet vezetőnek lenni. Most nyilván ez 23 évesen azért nem olyan triviális feladat, hogy te akkor legyél valahol vezető, viszont én ugye a Corvinusra jártam, ahol nagyon menők voltak a diák szervezetek, és az élet úgy hozta, hogy az egyik ilyen szervezetnek a vezetője lehettem, és akkor nekem az volt a feltételrendszerem, hogy én akkor fogadom el ezt a pozíciót, ha itt most így effektíve eljátszom azt, hogy én itt vezető leszek, tehát akkor ugyanúgy nem tudom, üzleti modellezek, struktúrát építek, megtanulok embereket felvenni, kirúgni, tehát hogy így a rendes ilyen vezetői létet.
1: A kiképzés.
3: A kiképzés, igen, és igazából ez olyan szinten erősen sikerült, tehát hogy ez egy ilyen mai napig meghatározó élmény, hogy Csillebércen vagyunk fenn a vezetőséggel, és egy ilyen nagy, talán A3-as lapra fölírtuk az üzleti modellt, hogy mi milyen diákszervezetet szeretnénk építeni. Az még talán hozzátartozik a képhez, hogy a Corvinus Egyetemen már akkor is 45 szervezet volt, tehát ugye így a 46. belépőként azért nagyot menni nem annyira triviális, szerintem bárki, aki kezdett már vállalkozást, tudja, hogy ez nem egy egyszerű dolog, de mi megálmodtuk, hogy mi a legnagyobbat szeretnénk csinálni, más is nyugodtan tapasztalja meg, milyen vezetőnek lenni, és akkor erre húzzuk fel a saját modellünket. És azt megélni, hogy amit az ember leír, utána mondjuk egy éven belül mindent maradéktalanul megvalósít, és hogy a kemény munka, a kockázatvállalás kifizetődik, jönnek az emberek, boldogok, vidámak, hálásak, tehát az valami iszonyat élmény és érzés volt. Tehát én eredetileg fél évre terveztem diákszervezeti elnök lenni.
1: Ahhoz képest egész jó.
3: Ahhoz képest két évig lettem annak az elnöke, utána jött az ernyőszervezet, úgyhogy lassan már egy ilyen szolid 11 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel.
1: Márja, most szabad ne feledd, Dani vagy Dániel, melyiket
3: Dani.
1: Dani, hogy azért ugye az volt a kiképzés, ahol lemodellezted az életet, na de aztán az életbe kikerülve, mennyivel volt az másabb most innen visszanézve? Gondolkodtál ezen?
3: Ez izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy elég jól tudta szimulálni. Tehát,
1: Akkor ezeknek van értelme?
3: Hát nyilvánvalóan van értelme. Én a személyes dolgaimra én azt tudom elmondani, hogy ami kétségtelen előnye volt ennek a hallgatói szervezet létrehozásának, az az, hogy ezzel nagyon sok első számú vezetővel kerültem személyes kapcsolatba. Tehát itt tényleg a legmagasabban jegyzett, nemzetközi szinten legmagasabban jegyzett magyar menedzserek többségével. És azért azt az élményt, hogy bármikor, amikor ő elmesél egy történetet, egy anekdotát, egy szervezeti helyzetről, egy személyes kihívásról, egy tárgyalásról, bármilyen válságnak a megoldásáról, nyilván sokkal kisebb mértékben, de egy pontosan ugyanolyan történetem van a saját közegemben. Tehát én azt gondolom és azt látom, hogy kicsiben nagyon-nagyon jól leszimulálja a valóságot annak a teljes valójával, tehát hogy mi is így szoktunk hivatkozni egy-egy ilyen diákszervezetre, hogy ez egy kvázi mini vállalat, ahol ugyanúgy megvannak a vezetői funkciók, ugyanúgy van toborzás, ugyanúgy kell riportokat írni, és ennek pont ez az a feature és értelme, hogy te már 18-19 évesen elkezded ezeket tanulni, hogy projekt van, ott le kell adni dolgokat, bizony, néha vannak konfliktusok, akkor is, ha mindenki jót akar, akkor is ezt fel kell oldani, vannak hatalmi érdekek, tehát ezek szerintem mind-mind tök jól le tudják szimulálni a történetet, és egyébként ezt látom, hogy ezért is van kifejezetten értelme, csak egy gyors statisztika, hogy aki mondjuk diákszervezetben volt egyetemi évei alatt, és utána mondjuk elmegy pályakezdőként valamilyen pozícióra jelentkezni, nagyjából két-két és félszer jobb esélye van egy adott pozíciót elvinni, hogyha mondjuk egy olyan emberrel versenyez, aki nem volt hallgatói szervezetes. Tehát nagyon sok olyan soft skill élménye van egy ilyen embernek, tehát hogy tudok csapatba dolgozni, tudok kommunikálni, tudok telefonálni. Meglepően ritka az a 18 éves, 19 éves ember, de aki képes telefonon beszélni.
1: Elképesztően hatékony.
3: Ja,
1: elképesztően
3: abszolút.
1: Hatékony. Na, hát hadd mondjak, akkor tőled kaptam egyébként néhány számot. Szóval több mint 10 éve foglalkoztok ugye a témával. 10 főről építettétek fel a csúcson 4 ország 12 egyetemén 20 szervezettél, és 1200 aktív taggal üzemelő civil szervezetet.
3: Igen.
1: Hát szívből gratulálok.
3: Hát köszönöm szépen.
1: Nehéz volt ez az út? Vagy nem volt vészes?
3: Nehéz volt. Ugye nem véletlenül fogalmaztam így, hogy a csúcson nyilván azóta volt egy konszolidáció. Őszintén az a rész az nehezebb volt, mint felépíteni, de mindenképpen ezért ez egy nagy sztori volt így belülről megélve. Tehát az, hogy a Covid kellős közepén, tehát amikor még a Covid nem volt, mi már ugye 19 végén elkezdtük tervezni a nemzetközi terjeszkedést, és akkor beütött a Covid, és akkor így ültünk, és szerintem ez az anekdót, ez tök jól jellemzi azt a hangulatot és közeget, amit létre ott tudtunk hozni, hogy nekünk rögtön az első pillanatunk az volt, hogy jó, akkor most jön egy kihívás, igazából pontosan tudjuk, hogy aki a kihívásba képes megújulni és bátran áll bele, az ha annak a challenge-nek vége van, akkor sokkal erősebben fog kijönni, és nagyjából a második naptól kezdve a szervezetünkbe ezzel a mindsettel mentünk előre. Amikor beütött a Covid és lezárások voltak, azt tudni kell, hogy nekünk minden szervezetünk csinál szakmai előadásokat, tehát amikor klasszikusan eljön egy nagy vezető, és akkor mesél az adott helyzet, és akkor oda bemennek ugye az egyetemi hallgatók. Ez egy alaptevékenység. És hát nyilván itt mindent át kellett tenni online-ra, úgyhogy azt hiszem 2 héttel a lezárás után megszerveztünk egy valami 25 ezer főt elérő ilyen online eseményt, tehát hogy azt úgy kitettük az ablakba, hogy mondjuk élőben a legtöbb az nem tudom 600 fő volt, beütött a válság, mindenki össze-vissza pánikol, hogy mi történik, mi meg 2 hét alatt megszervezünk egy 25 ezer fős történetet. Tehát nagyjából ez az a mindset, amivel
1: az
3: beleálltunk.
1: Őrület. Na hát ez azt gondolom, hogy nagyon komoly példamutató, amit te csináltál az elmúlt években, és nagyon komoly, de honnan volt benned ez a lázat? Most keresem a szavakat. A terület felé volt a lázat, vagy inkább szenvedély vitt előre? Vagy a sikerek adták a...
3: Igen, ez egy izgalmas kérdés. Tehát ugye az egész az egy ilyen iszonyat flow élmény. Tehát, hogy elkap a gépszi, tehát attól a pillanattól, hogy láttam, hogy milyen, amikor leírsz valamit a papírra, dolgozol és megvalósul, onnantól az egy iszonyat flow. Uh-huh. És egyrészt a szeretet csinálni, tehát egyrésztről ez válik mondjuk a hobbiddá, tehát hogy én nagyon szerettem számítógépes játékokkal játszani korábban, hát ez azért jobb volt. Tehát itt azért jobb volt. Itt is ugyanúgy ármány, intrika, növekedés, konfliktus, siker, kudarc. Tehát, hogy ez azért úgy rendesen ennek a minden előnye, hátránya. Tehát azért az nagyon, nagyon sokat dob, meg nyilván mindig lehet többet, jobbat. Tehát, hogy azért ez egy abszolút, én azt gondolom, vállalkozói mindset ilyen szempontból, hogy amikor elértél valamit, akkor megünnepled, de oké, ott van egy magasabb csúcs, akkor menjünk arra.
1: De nálatok, vagy nálad a tehetséggondozás volt a fő, és minden más köré épült?
3: Nem. Nekem emellett volt folyamatosan úgymond civil munkám, tehát én menedzsment tanácsadóként dolgoztam. Tehát, hogy
1: azt csináltad végig?
3: Azt nagyjából végig csináltam, igazából abból kerestem úgymond a pénzt, és akkor ez egy ilyen fő hobbi volt. De hát nyilván, tehát amikor az embernek, amikor az embernek van egy ilyen története, hogy már nem tudom, 1000+ fő, akkor azért az izgalmasabb szokott lenni, mint a nem tudom, az x-edik cégnek. Most ezt a folyamatát rakjuk helyre.
1: No, mikor jött az emberi erőforrással kapcsolatos?
3: Hát ugye amikor már elég nagyra növekedett ez a szervezet, akkor igazából rálettünk arra kényszerítve, hogy elgondolkozunk, hogy oké, ez egy folyamatos növekedés, de mondjuk ez hogyan fenntartható.
1: Na, de akkor hogyan... következett abból.
3: Ez abból következett, tehát egyrésztről nyilván egy klasszikus piacszerzési elképzelésként indult részben, hogy akkor hát mégiscsak, hogyha azt mondjuk, hogy mi összegyűjtjük a legpengébb embereket, és még képzünk rajtuk, húzunk rajtuk, nem keveset, tehát itt is csak egy értéket hadd mondjak, mert szerintem azért ez egy elég erős mutató, tehát nagyjából a tagságunk 70%-a az alapvetően úgy nyilatkozott, hogy neki szignifikánsan meghatározta a karrierjét az itt töltött évek, fél évek száma, tehát most nyilván nem akarom egy az egybe megfeleltetni egy hazai felsőoktatási intézmény élményének, de én azt gondolom, hogy azért az, hogy egy idézőjelben gombokból működtetett történet nagyobb ráhatással van az egyének fejlődésére, mint egy végtelen milliárdból működtetett egyetem, azért az szerintem egy erős történet. Úgyhogy így voltunk vele, hogy akkor nyilván ezt úgymond piacosítsuk és nézzük meg, természetesen amellett, hogy alapvetően ezt a non-profit jelleget tartsuk meg, és ez volt az egyik, a másik pedig annak a problematikája, hogy mi szembesültünk azzal a viszonylag egyszerű és felfoghatatlan ténnyel, hogy azok az emberek, akik mondjuk nálunk tényleg kiváló emberek voltak, tehát mit tudom én, vezettek egy 100 fős diákszervezetet, nyilván odáig is fel kellett magukat küzdeni több különböző pozíción keresztül, írtak TDK versenyeket, demonstrátorok voltak, mellette nem tudom, 20 órás, 25 órás szakmai gyakornokság, vörös diploma, és ezek, tehát amit most mondok, ezek nem elszigetelt esetek, ez úgy egy tipikus életkép volt, hogy mindenhol jól tud teljesíteni, ez az igazi top performer. És ezek az emberek, akik az egyetemen ilyen meghatározó emberek voltak, azok a, és mi leszel a nagy leszállni, akkor így ültek, és így, hát figyú, gőzöm nincs, nincs. És akkor innen jött az ötlet, hogy ez annyira nem jó, mert ha gőzöd nincs, hogy mi leszel, ha nagy leszel, meg mondjuk nem gondolkozol ezen a kérdésen, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából a vakvéletlen az, hogy te rátalálsz arra, amiben tényleg jó és sikeres leszel, ha meg nem, erre is van nagyjából statisztikánk, tehát kb. 10-ből 8-an azok tényleg lövésük nincs arról, hogy ők mik lesznek, ha nagyok lesznek, mondjuk akár egy pályakezdési élethelyzetben is.
1: Én gondolkodtam ezen, amíg vártalak téged ebbe a műsorba, amikor készültem a veled való beszélgetés, hogy tulajdonképpen te olyan vagy, mint egy mentő angyal, most bocs a kifejezésért, de hogy mégiscsak nyújtasz egy segítő kezet nekik. Az eltévejedett fiataloknak, akiknek valóban fogalmuk nincs, hogy merre menjenek. De hát kellenek az ilyen irányjelzők. Mennyire nehéz ez az út? Főleg így misszióként.
3: Hát lehet, hogy már kicsit ilyen biased vagyok, úgy nevezem, vagy úgymond, tehát, hogy nyilván nekem az elmúlt 2 évemet nagyjából ezzel az egész közösséggel kapcsolatban is az foglalkoztatott, hogy lehet ezt piacról fenntarthatóvá tenni. Ami most tudom, ez ilyen nagyon vadkapitalista dolognak hangozhat, de azért az a helyzet, hogy a piac sok hátrányával ellentétben vagy szemben, azért az, hogyha te piacilag valami értékeset tudsz letenni az asztalra, az szerintem a minőségét is meghatározza. Tehát, hogy ameddig ez egy nem tudom, aranyos közösség, ahol csillogó szemű gyerekek játszanak, az szép meg cuki, de onnantól, hogy egyébként top vállalatok kőkemény pénzt fizetnek azért, hogy az innen lévő emberek azok oda menjenek dolgozni, onnantól már az egész történet profizmusa egy még magasabb szintre lép, úgymond. Hát azért, ha én azt tudom mondani egy gólyatáborba, vagy hát nyilván nem én, hanem az adott diákszervezet, hogy figyú, amúgy egyébként, ha bejössz hozzánk, akkor ezt meg ezt tanulod, ilyen közösségbe leszel, egyébként az egyetemi éveidből kiveszed a legtöbbet, tehát hogy és nem csak szakmailag a legtöbbet, hanem a szórakozásban, tehát a legjobb bulik, a legjobb események, azok itt vannak ezekben a szervezetekben, és emellett a végén neked van lehetőséged a legjobb helyekre bejutni, sőt ők tárt karokkal várnak téged, mert tudják, hogy te egyébként beletetted az energiát az egyetem mellett. Szerintem azért az egy más optikát ad ennek az egész kérdéskörnek. Úgyhogy őszintén én ilyen szempontból ezen dolgoztam, és én ebben tudom és látom a nehézségeket, hogy azért, hát hogy is mondjam, elég komoly előítéletek vannak az ifjú generációval szemben. Ugye nyilván szerintem nem kell messzire menni, azért a sztereotípiák, hogy nem dolgoznak, lusták,
1: stb. Nem lehet rájuk számítani.
3: Mondjuk megmondom őszintén, szerintem, ha 100 évvel ezelőttre visszamegyünk, és megkérdeznénk a közép és idősebb korú kollégákat, hogy mit gondolnak a fiatalokra, valószínűleg pont ugyanezeket mondták volna, hogy ott mennyit nincs semmi felelősségérzet. De hát alapvetően most is ugye ez van, és emiatt azért elég nehéz úgymond eladni azt, hogy figyú, itt vannak azok az emberek, akik a világból kivisznek téged. Arról nem is beszélve, és ez egy elég szomorú kérdéskör, de hogy ugye igazán kihívó munkák, és ugye nyilván én üzleti területről érkezem, tehát hogy alapvetően és jellemzően üzleti területeken foglalkozunk hallgatókkal, és itt azért, ha a cégeket nézzük, a legjobb munkahelyek, vagy a legkihívóbb munkahelyek általában egy adott országban a hazai tulajdonú cégeknél szoktak lenni, tehát ahol mondjuk itt van a döntéshozatal. Uh-huh. Tehát nem mondjuk Amerikából vagy Németországba hozzák meg a stratégiai döntéseket, és itt igazából neked csak végre kell hajtanod, hanem mondjuk itthonról, Magyarországról uh-huh. kell kitalálni, hogy te most hogy fogod szépen a világot egy területen végigverni. Tehát őszintén ezek azok a pozik, ahol a legnagyobbat uh-huh. lehet menni, pénzben is szerintem a legjobbat lehet keresni, meg tényleg úgymond maradandót alkotni. Na most, hát itthon azért nincs sok olyan vállalat, és akkor itt jön vissza ez a kérdés, hogy mondjuk nagyon sok cégnél pedig kifejezetten hátrány az, ha valaki a világ ambíciójával rendelkezik, mert igazából nem szükséges az adott munkakörökhez a világ ambíciója.
1: Végszólnak ez nekem tökéletes, és nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, gyere gyakrabban. Jó, hát hozzánk a missziókkal. Kedves hallgatóink, Ankó Dániellel beszélgettem, és ugyan Danitól most elbúcsúzom, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Erős a Polkának és Jankó Dánielnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mégsem lesz parlamenti ülés jövő hét elején, teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény élére. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a jövő heti kétnapos parlamenti ülést kezdeményező indítványát a miniszterelnökséget vezető miniszter a villamos energia válsághelyzetre hivatkozva. Ruf Bálint erről szóló levele szerint a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és aszályhelyzet által előidézett rendkívüli körülményekre tekintettel kiemelt jelentőségű a vízkészletekkel, az elektromos energiával és egyéb erőforrásokkal való felelős és takarékos gazdálkodás. A kormány felelőssége, hogy működésével és intézkedéseivel példát mutasson az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésének szükségességére. Teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű a péntek esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán a MOL Dunai finomítójában. Magyar Péter közölte, hogy a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, és ennek köszönhetően helyreállhat a közel 400 megawattos termelőkapacitás. A miniszterelnök az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert mint hangsúlyozta, az ország az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb energiahelyzetével néz szembe. A kormányfő kiemelte, hogy az előző napra várt csúcs terheléshez képest 151 megawattal alacsonyabb értéket mértek, amit a nagy fogyasztóvállalatok és a lakosság által vállalt önkéntes korlátozások tettek lehetővé. A városvezetés úgy döntött, hogy a Pismányi település rész vízhiány sújtotta utcáiban élők lakcímkártyájuk felmutatásával ingyen használhatják a V8 uszoda zuhanyzóit, közölte Szentendre polgármestere Facebook oldalán. Fülöp Zsolt azt írta, hogy az uszoda tervezett karbantartását mindaddig elhalasztják, amíg a vízszolgáltatás a város hegyvidéki részein helyre nem áll. Közölte azt is, hogy a Magyar Honvédség két tartálykocsival segíti a vízellátást. A fővárosi vízművek szentendrei szigeti kútjaiból szállít a vizet a Dunamenti regionális vízmű ZRT Tahitót falui bázisára, ahonnan azt a hálózatba táplálva továbbítják Szentendre felé. Júniusban 5790 gyermek született és 9167 ember halt meg hazánkban. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,5, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatok szerint január és június között 34312 gyermek jött világra, 2%-kal kevesebb, mint az előző év első felében. A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. Gerencséri Judit, az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékeli Zsombor, az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Ma napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatarbúc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Az van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sokkal több lakás épül Budapesten, mint tavaly. A taxiknak is fizetniük kell a reptéri behajtásért. Folytatódik a Kőbánya-Kispest vasútállomás felújítása. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. Az első hat hónapban 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy éve. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16600 volt, majdnem 30%-kal több, mint 2025-ben. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint az elmúlt év első felében. Budapesten 6560 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszakit 9,5%-kal haladja meg. Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 75%-a kettő kerületben valósul meg. A 13. kerületben 2500, a 9. 2400 lakás építését tervezik. Augusztustól a budapesti taxiknak is fizetniük kell a reptéri behajtásért, ami a Fővárosi Taxi Egyesület szerint nem lesz előnyös senkinek. A közleményükben azt írták, az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelenti, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden fuvar alkalmával. Az egyesület szerint a Budapest Airport ZRT döntésének következménye az lesz, hogy a taxik jelentős része a terminál főépületi bejáratától 1100 méterre lévő taxi parkolóban tudja majd az utasokat kitenni, felvenni, vagyis ahogy ők fogalmaztak, a szolgáltatás minősége romlani fog. Nőtt a megy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga az idei szezonban tavalyhoz képest. Olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. A július közepén rögzített adatok alapján a megy termés mennyisége 37.400 tonnáról 40.266 tonnára, a kajszié 5.800 tonnáról 16.000 tonnára, az őszi baracké 1.900 tonnáról 3.800 tonnára nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest. Augusztus végéig folytatódik a Kőbánya-Kispest vasút állomás felújítása a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vonal fővárosi szakaszán. A munkálatok során szigetelik a perrontetőket, átépítik a vágányokat, az állomás Városliget felüli végén pedig váltókat cserélnek. A karbantartás július 19-én kezdődött az ország egyik legsűrűbb menetrendű vasútvonalán. A MÁV szerint a fejlesztés célja, hogy a munkák befejezése után gyorsabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá váljon a vonatközlekedés. Az utasoknak a felújítás idején továbbra is érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Ittas járművezetők rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében. A rendőrök 63 embert elfogtak, továbbá 56-ot előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök közel 3000 embert igazoltattak, 63-at elfogtak, 56-ot előállítottak, valamint 23 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést. Helyszíni bírságot több mint 80 esetben szabtak ki. 36 szabálysértési és 35 büntető feljelentést tettek, valamint közigazgatási bírságokat is alkalmaztak. Ma napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangoképgyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejselő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük. Ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gondokat okoz a Duna alacsony vízállása az energiatermelésben. Van elegendő üzemanyag Magyarországon. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet szerint. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Jelentős gondokat okoz a Duna alacsony vízállása az energiatermelésben. A miniszterelnök ismertette, hogy a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentett, mintegy 940 megawattos teljesítménnyel működik a névleges 2000 megawatt helyett. Magyar Péter elmondta, hogy a vízszint péntekre mínusz 124 cm-re csökkent, és mínusz 134 cm-rel biztonsági okokból le kell állítani az erőművet. A kormányfő figyelmeztetett, hogy a szakértői előrejelzések szerint a vízszint akár mínusz 144 cm-ig is süllyedhet, és hangsúlyozta, hogy rövid távon nem várható emelkedés. Magyarországon van elegendő üzemanyag az ellátás jelenleg biztosított, közölte Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója Százhalombattán. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére a Dunai finomító működését egy korábban kiépített szivattyúállomás biztosítja. A benzinellátás stabil, dízelből azonban a világpiaci hiány miatt továbbra is importra szorul az ország. Az augusztusra várt 356 millió literes hazai igényből 230 millió litert Százhalombattán állít. Elő, 95 millió litert pedig Pozsonyból szállítanak Magyarországra. A MOL teljesen leállította az üzemanyag exportját. A finomító korábban megsérült desztillációs üzemét szeptember 22-én indíthatják újra tesztüzemben. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medence 14 településén, közölte a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT. Az érintett települések Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Ülöm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt. A társaság megerősített szolgáltatással ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet. Segítséget kapnak a honvéd is, de ezek az erőfeszítések nem nyújtanak tökéletes megoldást, ezért a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell, írták. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. A legfrissebb előrejelzéseik alapján legalább egy hétig, augusztus 8-áig, 9-éig is kitarthat a hőség. Ebben az időszakban pedig napról napra nagyobb területen emelkedhet 40 Celsius fok közelébe vagy fölé a hőmérséklet a délutáni órákban. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt Budapesten és a nagyobb városokban, hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

Filthy Baggy, Colani Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Schlager FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Mégsem lesz parlamenti ülés jövő hét elején, teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény élére. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Visszabonta a jövő heti kétnapos parlamenti ülést kezdeményező indítványát a miniszterelnökséget vezető miniszter a villamos energia válsághelyzetre hivatkozva. Ruf Bálint erről szóló levele szerint a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárasság és aszályhelyzet által előidézett rendkívüli körülményekre tekintettel kiemelt jelentőségű a vízkészletekkel, az elektromos energiával és egyéb erőforrásokkal való felelős és takarékos gazdálkodás. A kormány felelőssége, hogy működésével és intézkedéseivel példát mutasson az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésének szükségességére. Teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű a péntek esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL Dunai finomítójában. Magyar Péter közölte, hogy a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, és ennek köszönhetően helyreállhat a közel 400 megawattos termelőkapacitás. A miniszterelnök az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert mint hangsúlyozta, az ország az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb energiahelyzetével néz szembe. A kormányfő kiemelte, hogy az előző napra várt csúcs terheléshez képest 151 megawattal alacsonyabb értéket mértek, amit a nagy fogyasztóvállalatok és a lakosság által vállalt önkéntes korlátozások tettek lehetővé. A városvezetés úgy döntött, hogy a Pismányi településrész vízhiány sújtotta utcáiban élők lakcímkártyájuk felmutatásával ingyen használhatják a V8 uszoda zuhanyzóit, közölte Szentendre polgármestere Facebook oldalán. Fülöp Zsolt azt írta, hogy az uszoda tervezett karbantartását mindaddig elhalasztják, amíg a vízszolgáltatás a város hegyvidéki részein helyre nem áll. Közölte azt is, hogy a Magyar Honvédség két tartálykocsival segíti a vízellátást. A fővárosi vízművek szentendrei szigeti kútjaiból szállítják a vizet a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT Tahitót falui bázisára, ahonnan azt a hálózatba táplálva továbbítják Szentendre felé. Júniusban 5790 gyermek született és 9167 ember halt meg hazánkban. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,5, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatok szerint január és június között 34312 gyermek jött világra, 2%-kal kevesebb, mint az előző év első felében. A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. Gerencséri Judit, az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékeli Zsombor, az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Ma napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatarbúc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek! Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért téri műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kávin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért téri műegyetem között szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert itt javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja közötti megállót az Őrs vezértere felé. A H5-ös évfélt Kaszásdülő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, valamint a 134-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Charlie és Király Linda közöse, játszom, ezt már is elsőként, jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető.

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállók, a Sláger FM rádió és podcast műsora, én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető Ortotai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus vendégünk, Anna és Samu. Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello!
0: Én így felvétel előtt, mikor ezt csináljuk, a Székreállókat általában szombaton vesszük föl. Képzeljétek el, én már felvétel előtt elmegyek golfozni. Zöld hajnalban éppen akkor kell föl a nap, úgyhogy én már egy ilyen golfjátékon vagyok túl. Azt szeretném megkérdezni, hogy nektek van valami olyan rutinotok, vagy olyan szenvedélyetek, akár amit iskolában menet előtt is megcsinálnál?

0: Nórival, velem vagy Annával?
1: Nem tudom.
0: Akkor Annával.
1: Választhatok valakit.
2: Oké, akkor én.
1: Gondolj egy számra 1-től 10-ig. Szorozd meg 2-vel.
2: Megvan.
1: Adj hozzá 10-et.
2: Oké.
1: A kijött eredményt oszd el 2-vel.
2: Oké.
1: És vont ki belőle azt a számot, amire eredetileg gondoltál legelőre.
2: Oké.
1: Ez az 5.
2: Igen.
0: Ne!
3: Nekem is.
0: De ügyes vagy. Tudjátok jó, hogy itt a rádióban és a Székreállók című műsorunknak a mottója az, hogy hírek, hírek, hírek. Hogy mindig hírekről beszélgetünk, megpróbálunk azokkal kapcsolatban valamiről elmélkedni. És ki más hozná ezeket a híreket, mint Ortutai Dóri, a hírolvasó szerkesztője a Sláger FM-nek.
3: Egy amerikai városban különleges látványosság keltett nagy feltűnést. Egy zsiráfot szállítottak új otthonába egy speciális nyitott autóba, és az utca népe, a városban lakók meg kint álltak az utcán, és így a hosszú nyakú utast így nézték, hogy kilóg a kocsiból, így kukucskált a járműből. És akkor így integ neki, kb. Azt gondolták, hogy ez most az ő településeknek a lakója lesz, de hát vitték a következő állatkertbe. Szóval egy érdekes kis történet játszódott le az amerikai városban.
0: De én elbírom képzelni, hogy ilyen lehetséges, de Amerikában láttam legalábbis filmeken, hogy vannak ilyen felüljárók. Most, hogyha egy zsiráfnak ugye...
2: Ugyanerre gondoltam.
0: Ugyanerre?
2: Hogyan tudja kihajtani a nyakát? Széttöri így a nyakát?
0: Igen, lehúzódik, látja?
2: Lehúzódik, vagy...
0: Nem baleset veszélyes az a zsiráfra nézve?
1: Nem tudom, hát, de lehet.
2: Max eltöri a nyakat.
1: Nem lehet jó amúgy neki, hogy eltöri a nyakát, mert azt hogy kezelik, hogyha a fent nyit töri el a nyakát?
0: Hát ez az.
3: Fölmennek létrával, és ott begipszelik a nyakat.
0: Egyébként hogy gyógyítja meg egy állatorvos mondjuk a zsiráfot? Mondja neki, hogy a torokgyulladása van, akkor hajolj le, nyisd ki a szád,
2: nem,
0: megnézem.
2: Hanem... Szerintem úgy van, hogy először elajtatják szerintem. És akkor
0: de
2: úgy...
0: hogy? Nem tudják beadni, olyan magasan van a gyógyszer a szájába.
1: Hát akkor feldobják.
2: Vagy nem.
1: Egy nyíllal bele.
0: Bele lehet lőni.
2: Úgy értem, hogy szurival.
0: Uh-huh. És mit csinálok? Megcsípik a fenekét, hogy tártsa ki a száját?
1: Oda is se érnek el.
2: Nem, úgy értem a testéhez, vagy a lábához. Úgy
0: egy ilyen altató
3: de inekció. De ha meg elaltatják, akkor hogy nyitják a száját?
1: Vagy lehet, hogy egy kábító pisztolyjal belelövik.
2: Amúgy az is jó.
0: Az is lehetséges. Eltörhet a zsiráfnak a nyaka egyébként?
1: Hát nem tudom, hogyha egy aluljáron megpróbál alul átmenni.
0: Fölül menni.
2: Inkább fölül mennék a hídon, mint alul.
1: Hát egy hídon a siráf nem tud úszni, szerintem.
0: De.
1: Tud úszni?
0: Hát sétál a víz a talajnál, a víz
1: ja, de hát az felér a nyaka.
0: És
1: hát
0: kiér a nyaka, tud lélegezni.
4: Mindjárt folytatódik a Székreállók mai adása itt a Sláger Hit.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adása szól, Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Láttatok már zsiráfot?
2: A zsiráf úgy búvárkodik, hogy nem kell hozzá
3: búvárszemüveg.
2: Hát búvárszemüveg, meg nem kell hozzá
1: palack.
2: Palack sem, meg pipa se.
1: Nem érdekes állat a zsiráf? Tehát, hogy miért teremtette a Jóisten olyanra, hogy ilyen hosszú nyaka legyen?
3: Az, hogy elérje a leveleket, hogy tudjon táplálkozni.
1: De a levéllel táplálkozik? Hát akkor miért nem a postára megy dolgozni? Ott rengeteg levél van.
3: Nem arra a levélre gondoltam.
2: Meg hát akkor felfalná az összes levelet, és senki nem kapná meg. Mondjuk a számlát, hogyha nem kapná meg senki, annak örülne.
1: Annak örülne. Van még olyan állat, ami levelekkel táplálkozik?
3: Hát panda.
2: Igen, meg a... Hát az most már nem él, de az a dino.
1: Dino is?
2: Az, az csak... aminek nagyon hosszú nyaka.
3: Ez a zsiráfnak az szerintem az őse.
1: Őse volt?
2: Igen.
1: Abban... De miért nincsenek már dinók mostanában?
2: Hát mert becsapódott egy aszteroid. Aszteroid, úgy mondják?
1: Aszteroida.
2: Aszteroida. Na igen.
3: Utána meg ki is tört a vulkán.
1: Rögtön attól?
3: Hát igen.
2: Hát becsapódott az aszteroida, és utána rögtön kicsapódott a
3: vulkánból.
4: Oh. Ja, most miért nem tudna mondjuk több zsiráfnak a kereszteződéséből egy óriási nagy dinó születni?
2: De azt hiszem, hogy hát igen.
4: Nem miért tudom. Nem tudna manapság is? Simán el lenne. Vannak itt is lomkoronák, nem?
1: Tudnának lenni.
3: Hát tudnának, igen, de hát senki sem szeretné nézni az ablakából, hogy így egy ekkora dinó, a varackfáról a levelet, amit te ültettél.
4: Jó, igaz.
2: De igazából a tudósok, most tudom, hogy nem ez a téma, de hogy a tudósok feltalálták, hogy nem csak a Földön van élet, hanem lehet, hogy a Marson is lesz élet nem sokára.
1: De hogy?
2: Nem tudom, de
1: hogy... De ott dinók lesznek?
2: Nem dinók lesznek, csak hogy az is egy olyan bolygó lesz, nagy valószínűséggel, amin lesz élet.
1: Aha.
2: És lesz levegő, és lesz víz.
1: Hát az életnek az alapfeltétele, hogy levegő meg víz legyen.
3: Igen, tehát való.
1: Meg
2: étel, ez a három, ez muszáj az élethez.
1: De mi lett vajon a dinoszauruszokkal, miután kihaltak? Mi lett belőlük?
2: Hát a csont, a csont, az bemaradt a földbe.
3: Amiben maradt, igen. De hamarosan már kutatnak a tudósok, hogy már van egy olyan elefántféle, ami ilyen, mondhatjuk azt, hogy az...
1: A mamutnak?
3: A mamutnak a... Újra alkotják a mamutot, a DNS-eik szerint.
1: Aha, de most mamut egy, vagy mamut kettő lesz?
3: Hát azt nem tudhatjuk, de hamarosan már mamutok is lesznek itt.
1: Azt a mindenit.
3: Igazából csak valahol ott a jeges tájon.
1: A régészek találják meg ezeket a mamutokat, meg a dinócsontokat?
3: Igen.
1: Az mivel foglalkozik egy régész?
3: Az, hogy ugye például elmegy Egyiptomba mondjuk a... Kedvenc
1: országomhoz.
2: Egyiptom.
3: Igen.
4: Megérkeztünk.
3: Igen. És ott a homokba elkezd ásni így a ecsetével, meg a kis ásójával. Hát ott Egyiptomban lehet, hogy három év is egy ilyen ásatás, mert már láttam egy olyan dokumentumfilmet, hogy elkezdték keresni Kleopátra sírját.
1: És meg lett?
3: Nem találták meg, csak az egyik már szobrát, felszobrát. Az lett a 9. szobor, amit megtaláltak, ugye a rómaiak mindent megsemmisítettek, összes képet, összes plakátot, meg mindent, meg csomó érmét találtak, 200 vagy 300 valamennyi érmét.
1: Az igen. Samu, te mire gondolsz, amikor azt mondják, hogy mell szobor?
2: Hát, hogy egy...
1: Most őszintén, ami eszedbe jutott.
2: Egy nőnek a...
4: De amúgy tök jogos, nem?
1: Hogyha, igen, igen.
4: Hát már a mellnél van elvágva,
1: igen,
4: a szobor a mellénél.
1: Igen, egy ilyen torzó. Én sokáig azt hittem, mert a Petőfi Sándor általános iskolába jártam, és első nap láttam egy szobrot Petőfi Sándorról, de egy ilyen mellszobor volt, akkor nem tudtam, hogy mellszobor, csak azt láttam, hogy ott van Petőfi, kéz nélkül. És be akarták adni nekem, hogy ő volt a leghíresebb költő. Mondom, hogy kéz nélkül? Hát hogy lehet valaki kéz nélkül költő? Tényleg ti jártok? Van ilyen, hogy iskolapszichológus vagy? Aki segít, hogyha eltévedtek?
3: Nincs.
1: Tudom, Tündi néni mindenbe segít, meg nagyon odafigyel rátok.
3: Igen, de van logopédus, mindenféle.
2: Az van, igen, de a pszichológus az nincs.
1: De mi az a logopédus?
2: Hát amikor valaki nem tudja kibontani a röbetűt.
3: Aki mondja, hogy például
2: szével
3: van írva a zsével van írva a zsiráf, és Sziráf.
2: Vagy nem tudja kimondani az R betűt.
1: R, racsol. De hogyha valaki mondjuk a betűket keveri össze, tehát nem azt mondja, hogy Lajos, hanem Jalos, az mi lehet? Az is beszéd hiba?
3: Igen.
2: Vagy csak hibázik egyet.
3: Lehet. Hát azt be kell építeni mondjuk azt, hogy ilyen kis, vagy az anyukája, vagy a tanára, vagy valaki segít neki ezeket megoldani, hogy ki például azt kérik, hogy mondd ki azt, hogy Lajos, akkor nem azt kell mondani, hogy...
1: Lajos,
3: hanem az, hogy...
1: Jalos. Vagy változtasson nevet Gáborra.
3: Igen.
1: Jó, de hogyha arra akkor meg a Gábor.
2: Borgá. Akkor biztos szereti a bort, hogyha Borgá.
0: Mindjárt folytatódik a székrálok majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A mai nap folyamán az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon északnyugaton láthatunk több felhőt az égen, csapadéknak kicsi az esélye, mérsékelt több helyen élénk lesz majd a déli szél, most nagyjából 14 és 23 fokot mérhetünk majd, délután pedig 34 és 40 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek! Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért téri műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kávin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert itt javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja közötti megállót az Őrs vezértere felé. A H5-ös évfélt Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzésre pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, valamint a 134-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adása szól, Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Műsor azon része jön, amikor Dóri kvíz kérdéseket olvas föl, ki kell találni, ha nem sikerül, akkor esetleg...
2: adunk segítséget. Mi volt a lovagok páncélja?
3: Páncél? Vagy hát miből van?
2: Hát igen, akkor legyen így.
3: Vas, fém, vas vagy lánc. Attól függ, hogy mivel öltöztet.
4: Hát inkább ilyen, hát pajzs, vagy a...
2: A ruha, de igen.
4: Hát a ruha az általában a fején, az szokott ilyen kis...
3: De szokott lenni vas is.
4: Lánc. Vagy igen.
3: Ilyen lánc, vas is sokat rajta
2: igen,
3: lenni.
2: Igen. Szóval akkor az nem jó válasz, hogy papír, nem. Fém, az és pulóver.
4: Nem. De hát az is lehetett, hogy rajta.
2: Igaz.
1: Alatt, de ez a páncéling, mint hogyha ilyen pulóverhez hasonlítanak. Igen, csak páncél, vagy ilyen fémből, vagy mi... drótból szőtték. Kipróbálnád, élnél a lovag korba?
4: Kipróbáltam, felé már felvettem egyet.
1: Hol?
4: Egri vártalan.
1: Igen.
2: Ott is van ilyen.
1: Ott ki volt a várkapitány?
4: Nem tudom.
1: Dobó István.
4: Igen.
3: Én Csókakön voltam, ott is van ilyen, hogy ilyen volt, hogy ilyen várnál voltunk, és ott volt ilyen, hogy ezeket kellett megcsinálni, hogy ugye föl lehetett venni. Nem vettem fel direkt, mert láttam, hogy nagyon nehéz. Mondták, hogy ez ilyen 5 kilós, ez ilyen 20 kilós, ilyesmik, és mindenféle ilyen csapdát állítottam fel egymásnak, hogy ilyen büntetést, hogy ilyen korbács, meg ilyen olyan kis tüskés kettő fodrában, amiben ilyen kis szögeket rakta bele, és így a lábadba így beleszúrták, és így és akkor, igen, ezeket
4: meg volt olyan be. Meg volt olyan kínzás régen, én megnéztem az összeset az egri várba, de meg látszott az összes kínzás, úgy érte, hogy a kínzási eszközök úgy nagyon durva volt. Van ugye az akasztófa.
1: Az mi?
4: Meg van, hát amikor úgy raknak fel, rájesz egy zsámolyra, és így ott van egy hosszú fadarab, és arra ráraknak egy kötelet a nyakadra, és kirúgják alulod a zsámolyt, és így megfolyta.
1: Aztán.
2: Ott kiegyenesedik a nyakcsigolyát.
1: Igen. Erről a...
4: De és igazából meg van olyan is, hogy egy fára oda kötöznek, és meggyújtják a fa alját, és szétég a lábad, meg a kezed, meg a tested utána.
1: De jó, hogy ma már nincsenek igen. ilyenek. Ma már Harry Potter múzeum van. Voltál benne végül is?
3: Igen, voltam.
1: Hát nem is mesélted.
3: Ott voltam. Nagyon jó volt. A nővérem vette a csoki békát.
1: Ne! És nekünk elhoztad?
3: Nem, mert mi megettük. Már itt van bent.
2: Ez a szentendrei vagy a
3: angliai.
4: Igazából a apukám féltestvére, hívják, hogy Panni, ők is voltak ott, és nagyon jó volt nekik, azt hiszem. És hát ott volt egy ilyen, azt mondták, hogy volt ott egy ilyen nagy sárkány, ami olyan volt, mintha nagyon...
3: Igen,
4: mintha,
3: ott volt a...
4: Be kellett ülni, és mintha oda jött volna.
3: Igen. Ugye
4: és füst volt meg.
3: Igen. Ugye, ha valaki látta az egész Harry Potter részeket, akkor tudja, hogy a Gringottsba ugye kiszabadították a Harry meg a Hermione a sárkányt, és akkor ugye azt láthattuk, hogy így a sárkányi betítőm volt, meg ilyesmi, és így széttüzelte az egészet. Kicsit nekem para volt, hogy igen, meg megcsinálták ugye az ebédlőt teljesen.
1: Az egészet?
3: Egészet, láttam az egészet, megcsinálták az egész Gringotts előterét.
1: Seprűvel lehetett menni?
3: Igen, igazából...
4: És repült?
3: Nem repült, hanem ilyen videót vettünk fel rá, hogy ilyen...
1: Mintha ráülnél.
3: Igen, hogy repültem volna, meg képeket is kaptunk róla. Csak ugye mindegyik képen homályos voltam, kivéve egyen, mert zöld pólóba voltam, és zöld volt a háttér.
1: Igen, hát ilyet nem szabad, hogyha hallgatók közül megy valaki a Harry Potter múzeumban, Londonba, ne vegyen föl zöld cuccot.
0: Mindjárt folytatódik a Székreállók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggel!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adása szól, Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Dóri, második kérdés.
2: Mennyi 7x3?
1: Hát ez...
3: 7x3, 21.
1: Ez megalázó kérdés. Nem. Néha próbálunk ilyeneket, hogy azért harmadikosok voltatok, negyedikesek lesztek, hogy a szorzótábla talán megvan.
2: Emlékeztek-e még erre a kérdésre?
3: Ez másodikos szemben.
1: 21. Fontos egyébként a matematika? Ti, mint diákok, mit gondoltok róla?
3: Én nagyon szeretek matekozni.
1: Hát azért, te versenyekre is jársz.
3: Igen, a bolyain is voltam, ugye 5. helyzetek lettünk a csapattal.
1: Azért az nem semmi.
3: Kengurun a kerületi 9. helyezett.
1: Aszak.
3: És ugye suliba meg erős ezüstérem.
1: Az nagyon jó, mert van gyenge ezüstérem is?
3: Nem. Én ugye 3. helyezett lettem a suliba.
1: Matekból?
3: Nem, úgy értem, a kengurun.
1: Az mi ez a kengurun?
2: Ugrálni kellett? Mi az?
3: Nem, az egy matematika verseny.
1: Hogy az elszínyedbe, hogy teszed el
3: nem,
1: a
3: nem, matematika kerül verseny, és ugye 9. helyezett lettem, ugye.
4: Van a kenguru, meg van a bolyai.
3: A bolyai 5, ugye a csapattal. Ugye kenguru, meg ugye 9, az ugye egyéni, meg 9. lettem.
4: Én meg 11.
1: Az is szép. Pont ez igen. Az a kedvenc szerencseszámom, a 9 meg a 11.
3: Legutóbb 12.
1: lettem.
4: Az
1: meg
4: az én szerencseszámom.
3: 12. lettem, most van meg 13 vagy 14. Én meg amúgy az udvaron, ugye valakivel belebotlottam, és így ástam az udvaron.
1: Ne hülyeskedj.
3: És így hát legalább 2-3 hétig így volt. Fájt. Apa azt mondta, hogy nem kell megröngerezni, mert nem tört el. Hála jégnek.
1: Igen.
3: Nem tört el eddig semmi, le is kopogom. És ez nekem nagyon jó, hogy nem tört el eddig semmi.
1: Nagyon, nekem se volt
2: nekem
1: még
2: törése. Nekem nagyon
1: sok. Dórinak sok törése volt. Csamu is volt már eltört kézzel.
4: Nem.
1: Eltört rá bal?
4: Nem.
1: Akkor eltört a mécses, olyan volt.
2: Még kicsi
1: még
2: volt
1: kicsi
2: akkor.
1: Jól van, mi a harmadik kérdés?
2: Nem könnyű.
1: Na?
2: Ki írta a Pinocchio történetét?
3: Egy francia művész vagy valami ilyesmi.
1: Nem olasz?
3: Ja, de olasz.
2: Hát akkor mondom.
1: Mondd el.
2: Carlo Collodi, Andersen, nem. Vagy Grimm? A Grimm testvérek.
4: Biztos nem a Grimm testvérek.
1: Biztos nem?
4: Igen. Nem, ők nem.
3: Szerintem második.
1: Andersen se, hát Andersen. Az meg Dán.
4: Hát akkor az első.
1: Collodi.
4: Collodi, ha?
1: Ő írta... Pinocchio. Tudjátok, mit jelent a Pinocchio szó?
3: Mi?
1: Fenyőmagocska.
3: Több végül is fenyőből volt.
1: Hát igen, fenyőfából.
3: Csak megnyomott az orra, hazudott.
1: Igen, nektek nőne nagyon
2: nekem
1: az orrotok.
2: Nagyon nő. De nem azért, mert hazudok, ez a korral nő, és borzasztó. Figyelj, borzasztó.
1: Én nem tudtam, azt hittem, a fény miatt van.
2: Nem, nagyon.
1: Nem, ez kezd nőni, de hétről hétre.
2: Na, azért menj a francba, nem hétről hétre, de tényleg, tehát rettenetesen. Nagyon.
1: Mit szeretnétek, hogy mi legyen az, ami állandóan nőjön? A hajunk, a szemünk? Ja, az nem tudom.
4: A szemünk, akkor már nem férnek be.
1: A fülünk.
4: Naponta,
3: hát én a lábomat szeretném, hogy nőjön, hogy magasabb legyek.
4: Én meg talán magasabb, az egész testem magasabb, az és minden nap 5 cm-t nő.
1: Én
3: 10 cm-t.
1: Hát te olyan magas vagy, Anna, hát fantasztikus.
3: 146.
1: Úristen.
2: Csomó is ki
1: akkor,
2: fog nőni.
1: Akkor már, úristen, akkor már nem vagy hivatalosan törpe.
3: Nem.
1: Jaj, de jó!
3: Jaj, de jó!
4: 143.
1: Hát akkor sajnos te még abba a kategóriába.
2: Szeptemberben majd megnézzük, hogy mennyit nő. Biztos rengeteget fogtok nőni, mikor találkozunk a
3: én a 150-et szeretném megnőni. Úgyhogy ilyen megyünk majd mindig ilyen, mentünk szoktunk ilyen nyaralóba menni, és ott van egy ilyen felső pálya, ami 150 cm fölött tudnak menni, 150 fölött, és pont nem tudtam rá menni előző nyáron.
1: Remélem ezen a nyáron majd rá tudtok menni.
4: Én meg, nekem meg volt egy csúszda, amin csak 140 cm-re lehet rámenni, és nem tudtam elmenni, mert az még tavaly
1: még
4: volt.
1: Volt.
4: És akkor még 39 igen. Voltam pont.
2: Akkor most idén.
4: És konkrétan nem engedtek fel, úgyhogy 39 centi vagyok.
1: Ja. De lesz olyan majd, amit nem vártok. Például nyugdíjba 65 éves korba lehet menni. Én 55 vagyok, Lassan elindulok, jó? Úgyhogy el is köszönöm tőletek. Sziasztok, ez volt a Székreállók. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője, a nyugdíjhoz közeli munkatársam is itt volt velem, Ortutai Dóri. Szia, Dóri.
2: Sziasztok.
1: És aki még nagyon-nagyon távol állnak a nyugdíjtól, az az Anna és a Samu. Sziasztok.
4: Én már nyugdíjas vagyok, de sziasztok.
0: Ez volt a Székreállók mai adásait a Sláger hétvégében. Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel, a műsor pedig hamarosan teljes hosszában meghallgathatják. A Sláger FM YouTube csatornáján én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somnocenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
5: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
5: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Balatonfüreden történt a legtöbb rendőrségi eset az északi parton. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályszint. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-a rendkívüli védekezési fokozatba lépett. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A nyári szezonban a turisták számának növekedésével a rendőrség feladatai is megszaporodnak a Balatonnál. A friss bűnügyi adatok szerint Veszprém vármegye továbbra is az ország legbiztonságosabb térségei közé tartozik, ugyanakkor a legforgalmasabb üdülőhelyeken érdemes jobban figyelni az értékekre. Az északi part települései közül Balatonfüreden indult a legtöbb rendőrségi eljárás, főként lopások, személy elleni erőszak és garázdaság miatt. A déli parton Siófoknál regisztrálták a legtöbb esetet. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandokon, parkolókban és kerékpártárolóknál fokozottan ügyeljenek a nyaralók az értékeikre. Vadtérképet működtet a Veszprém vármegyei rendőrség. Augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka. A tapasztalatok szerint ilyenkor megszaporodnak a közúti balesetek, a vadak megváltozott mozgási területe és viselkedése miatt. A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákban jellemzők. Ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Gyakran nagyobb utakat is megtesznek, vizet és élelmet keresve, gyakran keresztezve az erdős területeken futó utakat. A Balaton északi partján a rendőrség egy vadtérképet hozott létre. A Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, és azt megjeleníti egy térképen, így jelölve a veszélyesebb útszakaszokat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a vadveszélytáblától függetlenül most mindenhol érdemes a megszokottnál lassabban közlekedni az erdős-bokros területeken, és folyamatosan figyelni az út mindkét oldalát. Fontos tanács az is, hogy ha egy vad feltűnik, akkor valószínűleg több is van a környéken. Így, ha egy állat már át is haladt az úton, számítani kell továbbiak érkezésére. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. A tó csak egy csapadékosabb időszakban telhet meg újra vízzel. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye, amely az első 5 napban több tízezer látogatót vonzott Kapolcsra, Talján-Dörögdre és Vigánt-Petendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján teltházas koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges beszélgetések várják a közönséget. A nagy színpadokon olyan előadók léptek fel eddig, mint a Kispál és a Borz, a Carson Kóma vagy José González. A hétvégén pedig még többek között a Quimby, Meringer és az Iria Mafia koncertje is szerepel a programban. A jubileumi fesztivál új helyszínei, köztük a Bánkító program helyszín és az újra nyitott klastrom is nagy sikert arattak. A Művészetek Völgye augusztus 2-áig várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért téri műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kávin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert itt javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja közötti megállót az Őrs vezértere felé. A H5-ös évfélt Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzésre pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, valamint a 134-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáky Attila vagyok, és ebben az órában is érkeznek nálunk a szombat reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is Katy Perry sláger elsőként, Solange Firework. Jó reggelt, és ébredezzünk együtt!

Ez a Sláger FM. Szép szombatot kívánok mindenkinek a stúdióban, Csáky Attila, és jó hír, hogy meghosszabbítják a Városligeti Kertmozi ingyenes vetítéseit. A nagy érdeklődés miatt augusztus 19-ig lesznek itt programok. A szervezők 8 újabb szabadtéri vetítéssel várják a közönséget, így augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként lehet mozizni a Városligetben. A műsoron olyan népszerű filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Kung Fu Panda vagy éppenséggel a Ponyvaregény és a 4 esküvő és egy temetés. A vetítések minden alkalommal este 6 órakor kezdődnek. A részvétel továbbra is ingyenes, mindezt tehát a Városligetben. Jó mozizást kívánok mindenkinek, hogyha lemaradtak volna, hát augusztus 19-ig még pótolhatják. Itt a slágeren pedig a Menet Work sláger, a Down Under. Ezt már is a

0: Ő volt Sabrina Carpenter slágere, Tears szólt itt a sláger hétvégében. Az énekesnő 10 évesen a YouTube-ra töltötte fel első feldolgozásait, Christina Aguilera és Adele dalait énekelte, innen indult az ő karrierje, mindössze 13 évesen Los Angelesbe költözött, hogy színészi és zenei karrierjét építse, nem sokkal később pedig megkapta a Disney Channel Girls Meets World című főszerepét, innen indult az ő filmes karrierje is. Az ő slágerét hallgattuk meg itt a slágeren, már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon, majd hozom Justin Wellington slágerét, jön majd nálunk az Aiko Aiko mindjárt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek! Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért téri műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kávin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért téri műegyetem között szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert itt javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja közötti megállót az Őrs vezértere felé. A H5-ös évfélt Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzésre pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, valamint a 134-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és szép szombat reggelt a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára majd reggel 8 óra lesz, meghallgatjuk a legfontosabb híreket és információkat, valamint szétnézünk az utakon is, és ne felejtsenek el, hogyha útnak indulnának, sok folyadékot vinni magukkal, ma is nagyon meleg lesz, nagyjából 34 és 40 fok között alakul majd a hőmérséklet, de nem sokára hallhatnak részletesen is majd az időjárás jelentésről. Most pedig a Hooligans és a Félember szól az órazárásra kint itt a Sláger hétvégében. Én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni. 1200 néző ünnepelte a 80 éves pápai fúvós zenekart. Veszprém ad otthont a korosztályos szumó Európa bajnokságnak. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mert a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a Dunában jelenleg nagyon kevés víz érkezik, a folyószintje pedig napokon belül kritikus érték alá csökkenhet Paksnál. A csapadék hiány miatt a felszíni vízkészletek sem töltődnek megfelelően. A miniszter ezért felelős vízhasználatra kérte a lakosságot, és arra figyelmeztetett, hogy hosszabb távú alkalmazkodás nélkül néhány éven belül akár 1 millió ember élhet sivatagosodó környezetben Magyarországon. Jubileumi gálakoncerttel ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját Pápaváros fúvós zenekara az Eszterházi kastély szabadtéri színpadán. A teltházas rendezvényen mintegy 1200 néző idézte fel együtt a zenekar legemlékezetesebb pillanatait, miközben a közönség kedvenc művek és az újévi fúvós show legsikeresebb produkciói csendültek fel. A szervezők szerint a jubileumi est kivételes hangulatban zajlott, a közönség együtt ünnepelt a zenészekkel. A több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő együttes ma is meghatározó szereplője Pápa kulturális életének, és a rövid nyári pihenő után már a következő újévi fúvós show előkészületei kezdődnek. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanoma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derült ki egy friss kutatásból, amelynek részletei dr. Kósa Péter, az Afidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
1: Budapesten évente kb. 600 új melanomás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez kb. 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyajegyszűrő állomás működik. Itt tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket. A bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV védelemben, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észreveszünk benne, tehát hogyha azt látjuk, hogy megváltozott az anyajegynek a méretet, megváltozott az alakja, besötétedett az anyajegy, ezek mindig fontos tényezők.
0: Szeptember 18-a és 20-a között Veszprém rendezi meg az U15-ös és U18-as szumó Európa bajnokságot. A kontinens viadalnak a Veszprém Aréna ad otthont, ahol Európa legtehetségesebb fiatal versenyzői mérik össze tudásukat. A házigazda Centrum Sport Egyesület nem csak társrendezőként vesz részt az eseményen, hanem 14 sportolója is a magyar válogatott színeiben lép tatamira. Az ingyenesen látogatható Európa-bajnokságot japán kulturális, zenei és gasztronómiai programok is kísérik, emellett bemutatkozik az iskolásoknak szánt soft sumo is. A Vándor Róbert kormányozta RSM katamarán győzött az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjon, Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenyén. A hajó 13 óra 27 perc 42 másodperc alatt teljesítette a Balaton körüli távot, egy rendkívül szélcsendes, taktikailag nehéz versenyen, ahol többször is változott az élmezőny sorrendje. A második helyen a Litkei Farkas vezette Process Solutions végzett. Még a címvédő 50-50 harmadikként ért célba, az utolsó szakaszon nagy csatát vívva a dobogós helyezésért.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért téri műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kávin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert itt javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja közötti megállót az Őrs vezértere felé. A H5-ös évfélt Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, valamint a 134-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé. Itt már is elsőként az óra indításaként Ben Zombion slágere szól, a Beautiful Things, én Csák Attila vagyok, ébredezzünk együtt, jó reggelt!

Jó pihenést és jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és hogyha bubiznának, akkor jó hír, hogy napokon belül indul a megújult MOL Bubi. A tesztidőszakban több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját, a teljes rendszer elégedettség mutatója 4,48 volt az 5-ből, míg az alkalmazás 4,25-ös értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan nagy valószínűséggel használni fogja a MOL Bubit az éles indulást követően is. A legnagyobb sikert az elektromos kerékpárok aratták, a visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit, úgyhogy nem sokára, tehát napokon belül indulhat a megújult MOL Bubi, úgyhogy tessék felkészülni. Nálunk pedig egy biztos érkeznek a hűsítő kedvencek, már is Billy Ocean slágerével folytatjuk most a szombat reggelt.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Pink és a Sober itt a Sláger hétvégében. Az énekesnő egyébként híres arról, hogy szinte minden koncertjén élőben énekel, míg a legnehezebb légi mutatványok közepén is playback nélkül több mint 90 millió lemezt adott el világszerte. Ezzel minden idők egyik legsikeresebb női előadója, úgyhogy azt gondolom, hogy Pinket nagyon nem kell senkinek sem bemutatni. Az ő slágerét hallgattuk meg, most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve már is szétnézünk az utakon. A mai nap folyamán az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több felhőt az égen, csapadéknak kicsi az esélye, mérsékelt több helyen élénk lesz majd a déli szél, most nagyjából 14 és 23 fokot mérhetünk majd, délután pedig 34 és 40 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert itt javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja közötti megállót az Őrs vezértere felé. A H5-ös évfélet Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzésre pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, valamint a 134-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó reggelt, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk is, ha pedig úton vannak, és bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Bon Jovi és a Living on a Prayer pedig már is jön az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
7: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Balatonfüreden történt a legtöbb rendőrségi eset az északi parton. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelte el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályszint. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-a rendkívüli védekezési fokozatba lépett. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A nyári szezonban a turisták számának növekedésével a rendőrség feladatai is megszaporodnak a Balatonnál. A friss bűnügyi adatok szerint Veszprémvár megye továbbra is az ország legbiztonságosabb térségei közé tartozik, ugyanakkor a legforgalmasabb üdülőhelyeken érdemes jobban figyelni az értékekre. Az északi part települései közül Balatonfüreden indult a legtöbb rendőrségi eljárás, főként lopások, személy elleni erőszak és garázdaság miatt. A déli parton Siófoknál regisztrálták a legtöbb esetet. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandokon, parkolókban és kerékpártárolóknál fokozottan ügyeljenek a nyaralók az értékeikre. Vadtérképet működtet a Veszprémvár megyei rendőrség. Augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. A tapasztalatok szerint ilyenkor megszaporodnak a közúti balesetek, a vadak megváltozott mozgási területe és viselkedése miatt. A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákban jellemzők. Ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Gyakran nagyobb utakat is megtesznek, vizet és élelmet keresve, gyakran keresztezve az erdős területeken futó utakat. A Balaton északi partján a rendőrség egy vadtérképet hozott létre. A Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, és azt megjeleníti egy térképen, így jelölve a veszélyesebb útszakaszokat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a vadveszélytáblától függetlenül most mindenhol érdemes a megszokottnál lassabban közlekedni az erdős bokros területeken, és folyamatosan figyelni az út mindkét oldalát. Fontos tanács az is, hogy ha egy vad feltűnik, akkor valószínűleg több is van a környéken. Így, ha egy állat már át is haladt az úton, számítani kell továbbiak érkezésére. Ismét kiszáradt a Köcsitó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes folt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. A tó csak egy csapadékosabb időszakban telhet meg újra vízzel. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye, amely az első 5 napban több tízezer látogatót vonzott Kapolcsra, Talján-Dörögdre és Vigát Petendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján teltházas koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges beszélgetések várják a közönséget. A nagy színpadokon olyan előadók léptek fel eddig, mint a Kispál és a Borz, a Carson Kóma vagy José González. A hétvégén pedig még többek között a Quimby, Meringer és az Ária Mafia koncertje is szerepel a programban. A jubileumi fesztivál új helyszínei, köztük a Bánkító program helyszín és az újra nyitott klastrom is nagy sikert arattak. A Művészetek Völgye augusztus 2-ig várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Jó utat mindenkinek, lezárták a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert itt felújítják a vízvezetéket. Tart a vízvezeték javítása szintén a 11. kerületben a Neszmélyi úton, a Kelenföld vasútállomás felé közlekedő 150-es, 150B, valamint 153-as és a 154-es autóbusz a Zelk Zoltán út Neszmélyi út megállóját áthelyezik a Zelk Zoltán útra. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Egyirányították a 18. kerületben a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok az 54-es, az 55-ös, a 84-e, valamint a 255-e autóbusz, valamint a 994-es éjszakajára terelve közlekedik, belső végállomások felé több megállót pedig nem érintenek. A H6-os hév Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként Michael Bublé slágere a szombati pihenés mellé, tartsanak velem ebben az órában is. Számítok önökre, jó reggelt!

Jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják. Ingyenes vízosztás a vasút és buszállomásokon a fővárosban is a hőségriasztás idején. Ugye a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között oszt a MÁV palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon és a peronoknál, valamint a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Veszprémben is, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon a pénztáraknál. Ha hosszabb útra indulnak, mindenféleképpen vigyenek magukkal megfelelő folyadékot és vigyázzanak magukra. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Halott Pénz és Olá Helének közös a Szétszeretlek, ez szóval már is most nálunk.

0: ez volt a Destination Child és a Say My Name itt a Sláger FM-en. Szép szombat délelőttet kívánok mindenkinek, és folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger hétvégében is, hiszen van egy páros belépőjegyem a Sziget Fesztivál szerdai napjára, többek között Natasha Bedingfield koncertjére, de többek között majd fellép még Tankcsapda, Kispál és a Borz, Péter Fibor és Love Band és csomó más előadó is a szerdai napon, úgyhogy erre a napra nyerhetnek tőlem egy páros belépőjegyet, nincs más dolguk, mint hogyha meghallják Natasha Bedingfield slágerét itt a Sláger FM-en, akkor harmadikként kell telefonálni. Hogyha harmadikként telefonáltok, akkor még két kérdésre kell helyesen válaszolni, ha ez is pipa, akkor már is önöki a páros belépője, tehát a Sziget Fesztivál szerdai napjára, úgyhogy tessék figyelni és fülelni, itt a Sláger FM-en pedig pár perc múlva Louis és a Gold érkezik majd. Ugye piros figyelmeztetés van jelenleg is érvényben a hőségre. A mai napon napos száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. A déli eszél gyenge mérsékelt lesz. Nagyjából a délutáni órákban majd 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetik, akkor kerüljék a tűző napfényt. Vezessenek óvatosan, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban karbantartók dolgoztak. Itt a 126-os kilométernél már megszűnt a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel. Távol a Tatabánya és az M0-as autót közötti kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulás, illetve torlódásra készülnek. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán értérségében korábban két személyautót között össze a 21-es kilométernél a torlódás lassan oszlik fel. Szintén az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Balatonszemes, Balatonöszöd, Szolád csomópont lehajtóján egy személyautó neki ment az elválasztó elemnek, a lehajtóágat itt lezárták, a 135-ös kilométernél lassulásra kell számítani. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén kamionstopp időtartam az alábbiak szerint módosul, a mai nap délután 15 és este 10 óra között. Illetve ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hivatószámunk 06 30 30 95 8-as, vigyázzanak magukra!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: hétvégét kívánok mindenkinek, ez volt Mika és a Grace Kelly itt a Sláger FM-en, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek nálunk a legfontosabb hírek és információk, valamint szidnézünk majd az utakon is. Ha lenne bármilyen fontos információjuk, azt várom SMS-ben az utakról 0630 30 95 8-as, és zajlik a koncertélmények nyara is nálunk, hiszen van egy páros belépjegyem a Sziget Fesztivál szerdai napjára, Natasha Bedingfield koncertjére, de rengeteg más szuper előadót is megnézhetnek természetesen a szerdai napon a Sziget Fesztiválon. Nincs más dolguk, mint hogyha meghallják Natasha Bedingfield slágerét itt a Sláger FM-en, akkor harmadikként kell telefonálni 0630 30 95 8-as. Lesz még két kis kérdésem is, hogyha arra is helyesen tudnak válaszolni, akkor már is önöki a páros belépőegy, tehát a Sziget Fesztivál szerdai napjára. Luis Capaldi érkezik az óra zárásaként, aki szintén érkezik majd Magyarországra a Szigetre. Forget Me, ez szól most nálunk.
1: Ez.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
3: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: változásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első azért.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balatoni Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

0: Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni. 1200 néző ünnepelte a 80 éves pápai fúvós zenekart. Veszprém ad otthont a korosztályos szumó Európa bajnokságnak. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mert a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a Dunában jelenleg nagyon kevés víz érkezik, a folyószintje pedig napokon belül kritikus érték alá csökkenhet Paksnál. A csapadék hiány miatt a felszíni vízkészletek sem töltődnek megfelelően. A miniszter ezért felelős vízhasználatra kérte a lakosságot, és arra figyelmeztetett, hogy hosszabb távú alkalmazkodás nélkül néhány éven belül akár 1 millió ember élhet sivatagosodó környezetben Magyarországon. Jubileumi gálakoncerttel ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját Pápaváros fúvós zenekara az Eszterházi kastély szabadtéri színpadán. A teltházas rendezvényen mintegy 1200 néző idézte fel együtt a zenekar legemlékezetesebb pillanatait, miközben a közönség kedvenc művek és az újévi fúvósó legsikeresebb produkciói csendültek fel. A szervezők szerint a jubileumi est kivételes hangulatban zajlott, a közönség együtt ünnepelt a zenészekkel. A több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő együttes ma is meghatározó szereplője Pápa kulturális életének, és a rövid nyári pihenő után már a következő újévi fúvósó előkészületei kezdődnek. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanoma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derült ki egy friss kutatásból, amelynek részletei dr. Kósa Péter, az Afidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
1: Budapesten évente kb. 600 új melanomás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez kb. 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyaegyszűrű állomás működik. Itt tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket a bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV védelembe, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észreveszünk benne, tehát hogyha azt látjuk, hogy megváltozott az anyajegynek a mérete, megváltozott az alakja, besötétedett az anyajegy, ezek mindig fontos tényezők.
0: Szeptember 18-a és 20-a között Veszprém rendezi meg az U15-ös és U18-as szumó Európa bajnokságot. A kontinens viadalnak a Veszprém Aréna ad otthont, ahol Európa legtehetségesebb fiatal versenyzői mérik össze tudásukat. A házigazda Centrum Sport Egyesület nem csak társrendezőként vesz részt az eseményen, hanem 14 sportolója is a magyar válogatott színeiben lép tatamira. Az ingyenesen látogatható Európa-bajnokságot japán kulturális, zenei és gasztronómiai programok is kísérik, emellett bemutatkozik az iskolásoknak szánt soft sumo is. A Vándor Róbert kormányozta RSM katamarán győzött az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjon, Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenyén. A hajó 13 óra 27 perc 42 másodperc alatt teljesítette a Balaton körüli távot, egy rendkívül szélcsendes, taktikailag nehéz versenyen, ahol többször is változott az élmezőny sorrendje. A második helyen a Litkei Farkas vezette Process Solutions végzett. Még a címvédő 50-50 harmadikként ért célba, az utolsó szakaszon nagy csatát vívva a dobogós helyezésért.
2: Vezessenek óvatosan, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban karbantartók dolgoztak. Itt a 126-os kilométernél már megszűnt a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel. Távol a Tatabánya és az M0-as autót közötti kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulás, illetve torlódásra készülnek. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán értérségében korábban két személyautót között össze a 21-es kilométernél a torlódás lassan oszlik fel. Szintén az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Balatonszemes, Balatonöszöd, Szolád csomópont lehajtóján egy személyautó nekiment az elválasztó elemnek, a lehajtóágat itt lezárták, a 135-ös kilométernél lassulásra kell számítani. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén kamionstopp időtartam az alábbiak szerint módosul, a mai nap délután 15 és este 10 óra között. Illetve ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hivatalos számunk 06 30 30 39 5-8-as, vigyázzanak magukra!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, hogyha meghallják Natasha Bedingfield slágerét, akkor harmadikként kell telefonálni 06 30 30 95 8-as, és esélyesek arra, hogy ott legyenek a Sziget Fesztivál szerdai napján. Elkön a pop és az I Love It szól elsőként, most tartsanak vele!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a Veszprém ad otthont a korosztályos Sumo Európa bajnokságnak majd szeptember 18 és 20-a között. A kontinens viadalnak a Veszprém Arena ad otthont, ahol Európa legtehetségesebb fiatal versenyzői mérik összetudásukat. A házigazda Centrum Sportegyesület nem csak társrendezőként vesz részt az eseményen, hanem a 14 sportolója is a magyar válogatott színeiben lép a tataimra. A díjmentesen látogatható Európa bajnokságot japán kulturális zenei és gasztronómiai programok kísérik, emellett bemutatkozik az iskolásoknak szánt soft sumo is, mindezt tehát Veszprémben majd szeptember 18 és 20-a között. Itt a Sláger FM-en pedig játszunk, hiszen zajlik a koncertélmények nyara. Elvihetnek tőlem egy páros belépőjegyet a Sziget Fesztivál szerdai napjára, többek között Natasha Bedingfield koncertjére. Nincs más dolgok, mint hogyha meghallják Natasha Bedingfield slágerét, akkor harmadikként kell telefonálni 0630 30 30 95 8-as. Muli Hedés, a One Night in Bangkok pedig már is szól most itt a Sláger hétvégében.

0: tudnia.
1: Ez a Sláger FM, jó hétvégét mindenkinek, ugye hallottuk Natasha Bedingfield slágerét. Még várom a harmadik telefonálót, hogyha szeretnétek ott lenni a Sziget Fesztivál szerdai napján, akkor nincs más dolgok, mint harmadikként telefonálni. 06 30 30 95 8-as, tárcsázzanak most. Ugye piros figyelmeztetés van jelenleg is érvényben a hőségre. A mai napon napos száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. A déli eszél gyenge mérsékelt lesz. Nagyjából a délutáni órákban majd 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetik, akkor kerüljék a tűző napfényt. Vezessenek óvatosan, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban karbantartók dolgoztak. Itt a 126-os kilométernél már megszűnt a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel. Távol a Tatabánya és az M0-as autót közötti kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulás, illetve torlódásra készülnek. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán értérségében korábban két személyautót között össze a 21-es kilométernél, a torlódás lassan oszlik fel. Szintén az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Balatonszemes, Balatonöszöd, Szolád csomópont lehajtóján egy személyautó neki ment az elválasztó elemnek, a lehajtóágat itt lezárták, a 135-ös kilométernél lassulásra kell számítani. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén kamionstopp időtartam az alábbiak szerint módosul, a mai nap délután 15 és este 10 óra között. Illetve ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hivatalszámunk 06 30 30 39. Vigyázzanak magukra!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek,

legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabbdal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM jó hétvégét, és hallottuk Natasha Bedingfield slágerét, ami azt jelenti, hogy már itt várakozik a harmadik telefonálunk a vonalban, aki ott lehet, illetve esélyes arra, hogy elvigye tőlem ugye a páros belépőjét a Sziget Fesztivál szerdai napjára. Háló, háló, én Csák Attila vagyok. Háló, háló.
1: Jó napot kívánok. A játékra jelentkezni, nem tudom, lehet-e éppen.
0: Harmadik voltál. Az a szuper hírem.
1: Ne, komoly?
0: Igen.
1: Szabolcs.
0: Szabolcs, hello. Harmadik voltál, igen, igen. Na, hát ez a jó hírem. Van még két rövid kérdésem, és akkor tiéd a páros belépő a Sziget Fesztivál szerdai napjára. Vezetsz most, jól hallom, erre jársz?
1: Vezetek, igen. Egy körforgalomban vagyok a Kertvárosban.
0: Jó, csak óvatosan. Jó, de tudsz figyelni.
1: Persze, megpróbálok.
0: Oké. Na, ugye Natasha Bedingfield-el kapcsolatos a játék kérdés. Melyik műfajban ismert ő leginkább? A country vagy a pop?
1: Hát én, hát pop énekesnőnek ismerem.
0: És a pop énekesnő is, ez a helyes válasz, úgyhogy... Igen, eddig ez szuper. És még egy kérdés a Sláger FM-mel kapcsolatban, hogy lehet-e podcastet hallgatni az alkalmazásunkban?
1: Igen.
0: Válasz helyes, úgyhogy gratulálok. Tiéd a páros belépő a szerda napra.
1: Szuperek vagytok, nagyon szépen köszönöm.
0: A koncert élmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en, most pedig a szóvívés, a miattad szól az óra zárásaként tartsanak velem a következő órában is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest, csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Mostantól drágább taxizni a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest a közösségi közlekedésben. Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook posztban jelentette be a változásokat, amelyet azzal kezdett, hogy évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. A főpolgármester szerint ebben a feszült helyzetben minden apró megtakarítás számít a komolyabb ellátási zavarok elkerülése érdekében. A kötött pályás járműveket érinti az egyik lépés, ugyanis a metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatékonyságú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd. A rendkívüli időjárási és ellátási helyzet miatt 50%-kal csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Az üzemben az elektromos áramfogyasztást is 10%-kal mérsékelték. A vállalat közölte, hogy további megtakarítási lehetőségeket vizsgál, és folyamatosan kapcsolatban áll a víz- és áramszolgáltatókkal. A korlátozásokat addig tartják fenn, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik. Mostantól drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1300 forint lett 1100 helyett. Ha a reptérről vagy a reptérre utazik valaki, akkor plusz 800 forint adódik az alapdíjhoz, így az 2100 forintra emelkedik. A kilométerdíj 521 forint lett 440-ről, a percdíj 130-110-ről. A Budapest Airport ZRT arra kötelezi őket, hogy augusztus 3-ától, vagyis hétfőtől 800 forintos behajtási díjat fizessenek a reptéren, ami alul eddig mentesültek a taxisok. Megdőlt a fővárosi hajnali és nappali melegrekord is pénteken, közölte a Hungaromet ZRT. Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában. Az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok. Július 31-én pénteken reggel 25,3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellért hegyállomások voltak. Az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel. Hozzátették, az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum hőmérséklet rekordot is, amely eddig Szerep nevéhez fűződött 1917-ből. A tűzoltók szerint még hosszú ideig tartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta között, ahol kedden tarló, körbeállát, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Azt írták, hogy a hulladék felét már átmozgatták Érd és Százhalombatta között, ahol a tűzoltóegységek még kedden délután munkagépek segítségével körülhatárolták a tüzet. Ma az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a délies szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Vezessenek óvatosan, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban karbantartók dolgoztak. Itt a 126-os kilométernél már megszűnt a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel. Távol a Tatabányon és az M0-as autót közötti kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulás, illetve torlódásra készülnek. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán értérségében korábban két személyautót között össze a 21-es kilométernél, a torlódás lassan oszlik fel. Szintén az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Balatonszemes, Balatonöszöd, Szolád csomópont lehajtóján egy személyautó neki ment az elválasztó elemnek, a lehajtóágot itt lezárták, a 135-ös kilométernél lassulásra kell számítani. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén kamionstopp időtartam az alábbiak szerint módosul, a mai nap délután 15 és este 10 óra között. Illetve ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítség egymást a közlekedésben. A hivatószámunk 06 30 30 95 8-as, vigyázzanak magukra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Lassacskán jó készülődést kívánok mindenkinek a szombati ebédhez, itt a slágeren pedig indítunk egy újabb órát, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. A stúdióban Csák Attila, Alex Forrán slágerei, a már is elsőként ez most nálunk a Passenger, tartsanak velem! Slágerek!

Ez a Sláger FM, benne pedig a Sláger hétvégét hallgatják. Jó időt volt, és mindenkinek is üzembe helyezték Újpesten a Főtérparki automata illemhelyiséget. Mostantól 200 forintért tudják használni a közteleti mosót az arra járók. A mobil WC teljesen automata, minden használat után öntisztítás végezés légkondicionált. A használat diát készpénzben és bankkártyával is ki lehet fizetni. Az illemhelyiség reggel 6 és este 10 között használható, ugyanúgy, mint amelyek a Semesi Parkban és a Szilas Aktív Parkban lettek kihelyezve. Az ajtó 15 perc után automatikusan kinyílik, így hosszabb távon nem lehet bent maradni. Úgyhogy ez egy szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig Whitney Houston és a How Will I Know folytatja már is most nálunk a délelőttet.

0: Itt is jó pihen, és mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják, és ugye nagy meleg miatt súlyosbodik a vízhelyzet. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen. Ugye a harmadfokú vízkorlátozás érinti a Pilis-medence 14 települését, többek között Tahitót, Falut, Szentendrét, Pilis-Szent Lászlót, Pomászt, Csobánkát, Budakalászt, Ürömöt, Pilis-Borosjenőt, Lányfalut, Sojmárt. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT kifejtette, hogy a lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízhasználást be kell szüntetni ezeken a kis településeken is. Mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kaptak az önkormányzatoktól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Úgyhogy figyeljünk oda egymással ebben a nagy melegben is. Itt a Slágeren pedig most nézzünk szét az utakon, illetve ejtsünk előtt egy pár szót az időjárásról is. Ugye piros figyelmeztetés van jelenleg is érvényben a hőségre. A mai napon napos száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. A déli eszél gyenge mérsékelt lesz. Nagyjából a délutáni órákban majd 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetik, akkor kerüljék a tűző napfényt. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi felé a Mester utca előtt sávlezárásra készüljenek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befele a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es, a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és a 48-as villamossal lehet utazni. Vasárnap napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig szombat dél lesz, majd augusztus 1-én is érkezik a Rakas Balázs a délutáni órákban, aki már ma is nagy lendülettel, de megérkezett a stúdióba. Mi újság?
1: Hát figyelj, nem kajakon jöttem a Dunán, az fix, és nem is turista hajóval, elképesztő látvány egyébként. Igen. Nem tudom, hogy te hogy vagy veled, hát, nagyon durva.
0: Igen, igen, tényleg ez elképesztő. És pont olvastam egyébként, hogy nem ajánlják azt sem, hogy biciklizenek az emberek a Duna kiszáradt medrében végig. Ugye volt valaki talán, aki végigbringázta ugye Pesttől egészen Vácig a Duna, vagy a Duna mederben, és ezt nem ajánlják a szakemberek sem. De hát ne is nagyon menjünk ki, ugye a legmelegebb órákban, szóval, hogyha tehetik, akkor legyenek inkább bent.
1: Így van, hát most Budapesten is ilyen 40 fok környéki csúcsértékek lesznek majd a következő napokban, ami nem játék. Úgyhogy kitartást mindenkinek, én hozom a hűsítő nyári kedvenceket.
0: Bizonyám, jó munkát kívánok neked, Balázs, délután maradjanak a Sláger FM-en, én pedig holnap reggel érkezem majd legközelebb a viszonthallásra.
1: Köszi, Ati is, ciao.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: Nyílt pályázaton választják ki a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megkezdődött a pályázati folyamat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira. Az országgyűlés kedden döntött az új hivatal létrehozásáról, szerdán pedig elfogadták az elnök és a négy elnök helyettes kiválasztásának menetrendjét. A jelentkezéseket augusztus 16-áig várják, ezt követően nyilvános bizottsági meghallgatásokon választják ki a jelölteket. A törvény szerint a hivatal élére az elmúlt 6 évben politikai tisztséget nem betöltő szakemberek kerülhetnek. A végső döntést rendkívüli ülésén hozza meg az országgyűlés. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a keszthelyi Helikon strandon, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat során vett minta nem felelt meg az előírt határértékeknek. A hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében rendelte el a korlátozást. A város tájékoztatása szerint Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is kiváló a vízminőség, ott biztonságosan lehet fürödni. A Helikon strand vizét a következő napokban újra megvizsgálják, és amint megfelelő eredmény születik, feloldják a tilalmat. Permetezik a fák a Csiófok közterületein. Július 29-e és augusztus 4-e között esti és éjszakai órákban permetezik a siófoki közterületeken található lombos fákat a kártevők és kórokozók ellen. A város tájékoztatása szerint a felhasznált szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. A permetezés nem okoz kárt a parkoló autókban, az épített környezetben vagy más közterületi berendezésekben sem. A munkálatok célja a városi faállomány egészségének megőrzése. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre, szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. A Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándorkiállítása másfél hónapig várja a látogatókat Balatonfüreden, a Zákonyi sétányon. A tárlat az MTA 200 éves történetét, a magyar tudomány eredményeit és a kutatók munkáját mutatja be látványos interaktív eszközökkel, VR élményekkel és érintőképernyős bemutatókkal. A megnyitón elhangzott, az álhírek és összeesküvés elméletek korában különösen fontos, hogy a tudomány közelebb kerüljön az emberekhez. A kiállításhoz kapcsolódva különleges programok is várják az érdeklődőket, sőt egy balatonfüredi cukrászda egy új Allegória nevű fagylaltal is tiszteleg a jubileum előtt. Augusztus 13-án országos gyaloglónap várja az érdeklődőket a Veszprémi Kolostorok és Kertek rendezvénytéren. Az ingyenes programon egész nap egészségügyi szűrések, előadások, Nordic Walking, Senior Torna, táncprogramok és családi rendezvények várják a résztvevőket. A nap csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz a Festői Sédvölgyben. A szervezők mintegy 800 résztvevőre számítanak, és azt szeretnék megmutatni, hogy a mozgás minden életkorban örömforrás és az egészségmegőrzés egyik legegyszerűbb formája.
11: Jó utat kívánok! Délmúlt 4 perccel közlekedjünk óvatosan, megfontoltan és tervezzünk előre, van is miért. Az erős forgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezet oldala Tatai és Biatorbágy között több helyen is. A személyautóval közlekedők továbbra is használják a kamionok előre elzárt átterelt sávot, ezt tanácsolja az Útinform. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es csomópontja és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki. Sokan kerülnek a 7-es főúton, így aki teheti, az használja az M6-os autópályát Rácz keresztúrig, ezt tanácsolja az Útinform. A hűségriadó miatt a hétvégén a kamionstop időtartama módosul, a mai napon délután 3 és este 10 óra között van érvényben, holnap pedig reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. A hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt, Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével az M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között az M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Délelmúlt jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs a stúdióban. Ali Mörs dala érkezik, egy olyan, ami már az első dallamával visszahozza a 2010-es évek elejének gondtalan hangulatát. Jó lendületes felvétel Floridával közösen. Indul a Troublemaker.

Mr. Féle Broken Wings itt a Sláger FM-en, 4:01 is elmúlt már, köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Odakint tombol a forróság, 38 fok is lehet ma a legmelegebb órákban Budapesten, úgyhogy így készüljenek. Ennek ellenére számtalan jófajta szabadtéri program vár minket Pest megyében. Ott van például a Zsámboki Lecsó Fesztivál a Művelődési Házban is környékén. A lecsófőzés mellett a galgamente hagyományait is bemutatják. Van minigolf verseny, galambröpte.

fejlesztés, lecsófűző verseny, bábelőadás, tánc, torna, tékvándó bemutatók. Fellépnek a helyi és a környékbéli néptánc csoportok, ma hagyományőrzők, na meg a Zagyva banda is. Lesz még színházi előadás, kisállat bemutató, este Chris Rudy, Irigy Honaim Irigy koncert, este 11 órától pedig tűzijátékkal igyekeznek meglepni a kilátogatókat. Ezek mellett ugye egész nap kézműveskedés, tájház, templomlátogatás, veterán járművek, helytörténeti és paprika kiállítás. Jó szórakozást kívánok hozzá! Fatimával a folytatásban, aki tudja, hogy hogyan kell jó zenét készíteni. Egy jó lendületes dallal Ragyog a szívem következik.

0: A Ten Sharp zenéjét, a jót játszottuk. Ez itt a Sláger FM, fél együtt eljárunk már jócskán. Nem sokára Selena Gomez veszi át a váltást. Egy olyan dal érkezik, amelyben a könnyed szinti pop hangzás és az egyszerű, azonnal megjegyezhető refrén igazán nyárvégi himnusszá teszi ezt a dalt, és azt hiszem, hogy augusztus elején ezt pontosan jól fog esni meghallgatni. Mindjárt a Single Soon érkezik, na de előtte nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható Budapesten. Napos száraz időre számíthatunk, a fővárosban kevés gomoly fátyol felhő lehet az égen, a délies szél gyenge mérsékelt lesz, de délután azért lehetnek ebből még enyhe lökések. A legmelegebb órákban 39-40 fok környékén alakulhatnak a hőmérsékleti csúcsértékek térségünkben, és hát persze az UV-sugárzás délután 4-ig nagyon erős, ezért ha tehetik, mindenképpen érdemes kerülni a tűző napfényt. Trópusi éjszakára számíthatunk, a hajnal sem hoz érdemi felfrissülést, a leghidegebb pillanatokban hajnalban Budapesten 24 fok környékén alakulnak a minimum értékek. Jó utat kívánok! Az erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Tata és Biatorbágy között több helyen is. A személyautóval közlekedők továbbra is használhatják a kamionok elől elzárt átterelt sávot. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es csomópontja és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki. Sokan próbálnak a 7-es főúton kerülni, ott is nyilván nagy már a forgalom, így most azt tanácsolja az Útinform, hogy aki teheti, az használja az M6-os autópályát Rácz keresztúrig. De egyébként is érdemes ilyenkor, hogyha mondjuk a hétvégén a Balcsira indulnánk, fölcsapni az internetet, és egy egyszerű térképes alkalmazáson megnézni, hogy egyébként milyen kis utak vannak arra felé, amerre mi indulnánk, és simán lehet, hogy még gyorsabban le fogunk jutni, mint hogyha az M7-esen ülnénk a dugóban. Csak egy tipp. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén a kamionstop időtartama is módosult, a mai napon délután 3 és este 10 óra között van érvényben, holnap pedig reggel 6 és este 10 óra között számíthatnak erre a kamionosok. Ne feledjék továbbá, hogy a pesti alsórakpart továbbra is zárva van az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

Time, ők voltak a Daft Punk, ez itt a Sláger FM jócskán 3/4, egy után járván is. Nagyon-nagyon meleg van odakint, kezdjük harcolgatni Budapesten a 40 fok körüli hőmérsékletet. Hát lesznek még ilyen jó napjaink azért egyelőre, azt mutatja az előrejelzés. Pont ezért érdemes odafigyelni arra, hogy lehet wellness hétvégét nyerni a Sláger FM-mel. Csak töltsék ki a zenei kvízünket, szóljanak bele abba, hogy mi szóljon. A Tét, pihenés a Vitál Hotel Nauti Superiorban Gárdonyban, wellness hétvége az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódás a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kattasd a slágerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját. Addig pedig hallgassunk jó zenéket, hiszen Elton John és Dua Lipa zenéje azt is bizonyította, hogy egy régi dallam új köntösben ismét egész generációkat tud összehozni. Itt a közös munkájuk végeredménye a Cold Heart.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, lassabban jár a metró és a villamos, spórolnak az energiával. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, azonnal elgázolták. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, 480 megawattnál tartanak a normál 2000-hez képest. A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították, írt a közleményében a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatósága. A turbinagenerátor leállítása azt jelenti, hogy az egyes blokk nem termel villamos energiát a hálózatba. Csütörtök óta csökkentett kapacitással működik az atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Várhatóan teljesen le is kell állítani a létesítményt. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban a villamos energia felhasználását péntektől a Magyarországon cementgyárakat üzemeltető Dunadráva Cement Kft. Ezt tartósan több hétig fent tudják tartani az ellátás biztosítása mellett, közölte a társaság. A Dunadráva Cement Kft. Kommunikációs osztálya közölte, hogy a Vácon és Beremenden cementgyárakat üzemeltető társaság a kormány felhívása után felelős vállalatként és az ország gazdasági működésében érdekelt ipari szereplőként haladéktalanul megvizsgálta a szükséges intézkedések lehetőségét, átütemezte termelési folyamatait a rendszer terhelés mérséklése érdekében. A budapesti metró és villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energia megtakarítást eredményez, közölte a főpolgármester szombaton Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd, tette hozzá. Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. Ilyen feszített helyzetben minden önmagában kisebbnek látszó energia megtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat, fogalmazott a főpolgármester. 25 nagykövet felmentése jelent meg a magyar közlönyben. A felmentettek egy része jutalomként felfogható helyeken, például Oszlóban, Hágában, Új-Zélandon vagy Kolumbiában szolgált, írja a Telex. Megváltak a külpolitikában kulcs szerepet játszóktól is, akik az USA-ban, Prágában és Varsóban építették a kapcsolatokat, vagy akik Moszkvában, Ukrajnában, Boszniában, Szerbiában és Grúziában, Jerevánban, Oroszország befolyásolási övezetében szolgáltak. Orbán Anita külügyminiszter június végén jelentette be Facebook oldalán, hogy 37 misszióvezetőt rendel haza. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, majd elgázolta egy autó. Rendkívüli bejelentést tett a fővárosi állat és növénykert. Egy közönséges óriás kígyót találtak pénteken a 19. kerületben a kispesti piac környékén. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint civil beszámolók alapján az állat vélhetően egy szállító kamionról eshetett le, majd az úttesten áthajthattak rajta. A kígyó olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy mire az állatkert mentőközpontjába került, már nem lehetett rajta segíteni. Az állatkert közlése szerint a közönséges óriás kígyó Magyarországon engedély nélkül tartható exotikus állatnak minősül. Hangsúlyozták, hogy a faj emberre nem jelent veszélyt, azonban tartása komoly felelősséggel jár. Ma az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Itt a nyár, nagyon kellemetlen a 40 fokban a tűző napon dekkolni az autópályán. Érdemes lehet azért pont a Sláger FM-et hallgatni, mert mi mondjuk, hogy merre van dugó például. Erős a hétvégi forgalom a gyorsforgalmi utakon Budapest környékén. Például a Kokáért a főváros felé az M1-esen Tata és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv. Személyautóval érdemes az átterelt belső sávot használni. Az M7-esen Letenye felé egészen az M0-as autóút csomópontjától Martonvásárig, majd Székesfehérvár és Polgárdi között is lassulásra készüljenek. Sokan tartanak a Balatonra, vagy éppen az Adriára, éppen ennek oka lehet ez, hogy most jelenleg az M7-esen sokan tartanak Letenye irányába. Az M0-es déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából. Mindenképpen számoljanak erre. Tudni kell Budapesten, hogy ma délután 3-ig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdő és a Gellért hegy között mindkét irányban csak egy sávban tudnak közlekedni karbantartás miatt. Ma is holnap napközben pedig sávlezárásra készülhetnek a Fóti úton a Váci út előtt az út burkolatjavítása okán.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra múlt velünk a nyár, jó utat a Balatonra tartóknak, élvezzük ezt a csodálatos időszakot. Hello, Karakas Balázs vagyok. Duke Dumont az autózási lejátszási listák egyik number one helyezettje a balatoni esti késő nyári bulik időszaka. Duke Dumont,

kedveltem mindig ezt a srácot, Niall Horan és a Heaven, ez pedig itt a Sláger FM, készüljenek arra az autózók, hogy az M7-esen azért egészen sokan akarnak menni Letenye felé, úgyhogy némi kis lassulásra, torlódásra kell arra számítani, úgyhogy jó utat mindenkinek, aki mondjuk a horvát tengerpartra vagy a Balatonra tartana. Mindezek mellett, ha még nincs program, akkor azért lehet ám találni. Ott van például a Vácharttyáni nyári fesztivál, amely a mai napon délután főzőversennyel kezdődött 1 órakor, aztán vár még minket kutyaszépségverseny, szalszasön bemutató, sportöltöző avatás, a gyermekeknek pedig Fábián Éva készült interaktív műsorral, később lesz operett és musicett dalok előadása, de fellép majd a Unique, az Ezer Kincs Hastánc csoport és még Hevesi Tamás is. A programot este 9:45-kor pedig tűzijáték zárja, majd aztán hajnalig tartó utcabál kezdődik. Napközben pedig folyamatosan várja önöket ugrálóvár, lovaglás, egészségügyi szűrések, kirakodóvásár, vidámpark, színpadi műsorok, úgyhogy érdemes lehet akár a Vácharttyáni nyári fesztivált is ma délutára betervezni. Mindezek mellett pedig itt vannak velünk a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Most éppen már egy olyan dal, aminek az első ütemét azonnal felismerjük, és mindenki tudja, hogy a 80-as évek közepének egyik hatalmas felvételéről van szó. A Pulsz és a Life is Life itt a Slágeren.

0: és egy kosztümösnek ható, de közben vadonatúj zene a Where is my husband szólt, ez pedig itt a Sláger FM. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Ne feledjék, Pest megyére is piros figyelmeztetés van kiadva a hőség miatt. És hát meleg is van, sokan választották például a Balatont most kedvenc hűsölési helyszínüknek. Nyilván ennek kapcsában azért vannak aktuális közlekedési információink, és hamarosan ezekre is kitekintünk. Közben pedig Dermot Kennedy érkezik, a dal videoklipjében egy pár kopártájon utazik, és a rájuk zúduló megpróbáltatások közben egyre szorosabban kapaszkodnak egymásba. A Dermot Kennedy féle Kiss Me érkezik, na de előtte nézzük, milyen időnk lesz. Marad a meleg a folytatásban is Budapesten, napos száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő lehet az égen. A délies szél továbbra is gyenge és mérsékelt, de délután lehetnek majd élénkebb lökések. 39-40 fok lesz majd a legmelegebb órákban. Holnap marad a napos, forró időjárás. Az ország északi felén lehetnek gomoly felhők, néha egy-egy kisebb zivatarocska is, de nem ez lesz azért a jellemző. Többfelé kell trópusi éjszakára készülni, most hajnalban is csak 24 fokig hűl le a hőmérséklet, és holnap már 41 fok lesz a legmelegebb órákban. Itt a nyár, ráadásul nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy sokan megindultak kifelé a városból. Az M7-esen Letenye felé, egészen az M0-as autóút csomópontjától Martonvásárig, majd aztán Fehérvár és Polgárdi között is lassulásra számíthatnak. Gondolom, hogy sokan indultak meg a Balcsire és az Adriára. Ez nagyjából ilyen. Az M5-ösen Budapest felé burkolatjeleket távolítanak el a kecskeméti elkerülő szakaszon. A 72-es kilométernél a belső sávval lezárva, a torlódás hossza elérte a 2 kilométert. Számoljanak még arra, hogy az M0-as autó déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontban az M5-ös autópályára való felhajtás miatt megtorpan a kocsisor az M1-es autópálya irányából. Mindezek mellett tudni kell azt is, hogy ma délután 3-ig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdő és a Gellért hegy között mindkét irányban csak egy sávban tudnak közlekedni karbantartási munkálatok miatt. Lezárják ma délután 4 órától éjfélig a második kerületi Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra készülhetnek a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Elvis, Junkie XL, a Little Less Conversation, ez itt a Sláger FM 3/4 után járunk már, és ne felejtjék, a Sláger FM elviszi a legnagyobb nyári koncertekre önöket, hiszen Budapesten igazi belevaló világsztárok lépnek fel, mint Luis Capaldi, Morcsiva, Florence and the Machine, Summer, és ne felejtjék, hogyha olyan előadónak a koncertjére nyernek belépőt, aki a Szigeten énekel, akkor persze magára a fesztiválra is be lehet menni, úgyhogy elképesztő élményeket lehet nyáron gyűjteni. Figyeljék, mikor énekelnek ezek az előadók, és hogyha szólunk előtte, akkor harmadikként kell hívni a Sláger FM telefonszámát, mely a 0630 30 30 95 8-as. Mindeközben pedig megérkezik hozzánk hamarosan az idei nyári foci VB egyik hivatalos himnusza, Shakirától és a nigériai származású Burna Boytól a Die Die, mindjárt, előtte pedig még a Well Hello-val matematikázunk. Kiszámoljuk, hány szerelmet bír még el a rakpart.

Let's go. Műsorajánló.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors,

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük! A reklám után.

0: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Balatonfüreden történt a legtöbb rendőrségi eset az északi parton. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályszint. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-a rendkívüli védekezési fokozatba lépett. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A nyári szezonban a turisták számának növekedésével a rendőrség feladatai is megszaporodnak a Balatonnál. A friss bűnügyi adatok szerint Veszprémvár megye továbbra is az ország legbiztonságosabb térségei közé tartozik, ugyanakkor a legforgalmasabb üdülőhelyeken érdemes jobban figyelni az értékekre. Az északi part települései közül Balatonfüreden indult a legtöbb rendőrségi eljárás, főként lopások, személy elleni erőszak és garázdaság miatt. A déli parton Siófoknál regisztrálták a legtöbb esetet. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandokon, parkolókban és kerékpártárolóknál fokozottan ügyeljenek a nyaralók az értékeikre. Vadtérképet működtet a Veszprémvár megyei rendőrség. Augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. A tapasztalatok szerint ilyenkor megszaporodnak a közúti balesetek, a vadak megváltozott mozgási területe és viselkedése miatt. A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákban jellemzők. Ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Gyakran nagyobb utakat is megtesznek, vizet és élelmet keresve, gyakran keresztezve az erdős területeken futó utakat. A Balaton északi partján a rendőrség egy vadtérképet hozott létre. A Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, és azt megjeleníti egy térképen, így jelölve a veszélyesebb útszakaszokat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a vadveszélytáblától függetlenül most mindenhol érdemes a megszokottnál lassabban közlekedni az erdős bokros területeken, és folyamatosan figyelni az út mindkét oldalát. Fontos tanács az is, hogy ha egy vad feltűnik, akkor valószínűleg több is van a környéken, így ha egy állat már át is haladt az úton, számítani kell továbbiak érkezésére. Ismét kiszáradt a Köcsitó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. A tó csak egy csapadékosabb időszakban telhet meg újra vízzel. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye, amely az első 5 napban több tízezer látogatót vonzott Kapolcsra, Talján-Dörögdre és Vigád-Petendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján teltházas koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges beszélgetések várják a közönséget. A nagy színpadokon olyan előadók léptek fel eddig, mint a Kisfál és a Borz, a Carson Kóma vagy José González. A hétvégén pedig még többek között a Quimby, Meringer és az Iria Mafia koncertje is szerepel a programban. A jubileumi fesztivál új helyszínei, köztük a Bánkító program helyszín és az újra nyitott klastrom is nagy sikert arattak. A Művészetek Völgye augusztus 2-áig várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A hozzánk bejutott információk szerint javul már a helyzet az M7-esen, jelentősebb akadályok nélkül lehet autózni a Balaton irányába is, úgyhogy ez azért szerintem mindenféleképpen optimizmusra okot adó információ. Tudjanak róla, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél korábban egy műszaki hibás kamion állt a külső sávban. A 48-as kilométernél most is van egy nagyjából 2 kilométeres torlódás, de ez lassan akar feloszlani. Az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket távolítanak el a Kecskeméti elkerülő szakaszon. Ott le van zárva a belső sáv, a torlódás hossza szintén nagyjából egy ilyen 2 kilométeres. Tudni kell róla, hogy az M1-esen Budapest felé Komárom és Biatorbágy között több helyen a külső sáv torlódik, érdemes lehet a személyautókkal közlekedőknek az átterelt belső sávot választani. Az M0-as déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es irányából. Továbbra is fontos információ még, hogy a pesti alsórakpartot lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között szokásosan a hétvégére, hiszen most a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik a terület birtoklását. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is hozom a legnagyobb slágereket. Hello, Karakas Balázs vagyok. Egy füllet nyári délutánon Teddy Swims rekettes, elementáris hangja közvetít egy kis öniróniát, de mindemellett sebezhetőséget. Nagyon jó dal, Mr. Know It All!
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. 4:30 után is a Sláger FM-et hallgatják egy forró nyári szombat délutánon. Nagyon hálások vagyunk, hogy velünk töltik az időt. Nem csak erre Jermaine Jackson érkezik egy szintén nagyon-nagyon jó lendületes dallal. Mindezek mellett ajánlom az izgalmas programokat a környékről, ugyanis igazi olasz érzésben lehet részük Szentendrén holnap este a Városháza udvarában. Az est 200 év olasz zenéjéből válogat, a barokk canzonéktól és operáktól a nápolyi dallamokon keresztül egészen a közismert italo pop slágerekig. Olyan könnyed dallamok hangzanak el, amiket mindannyian ismerünk. És hát persze a mediterrán hangulatú Városházi udvar különösen jól illik az olasz tematikához. Az est sztár vendége az Olaszországból érkező Julien Dionne, közreműködik mellette még nagyon-nagyon sok hazai, ismert zenész. Nagyjából 90 perces a koncert. Jó szórakozást kívánok hozzá! Az olasz életérzés mellé itt vannak a nagy világslágerek, azok a világsztárok, akik a popzenét meghatározták, például már a 80-as évek óta. Ilyen Jermaine Jackson és Piazzattora és a 84-es duettjük Vendorin Begins to Fall.

0: Oasis felvételét játszottuk, ez volt a Never Forget You nálunk a Sláger FM-en. Fél három után járunk már, bízom benne, hogy mindenki lazíthat és pihenhet egy picikét, hiszen ha a szombat délután a könnyed ejtőzésről szólhat, akkor azt hiszem az életünk egy fontos pontja már meg is van. Főleg, hogyha jön egy könnyed, nyárias hangzású dal, picit fánkos hangzású, Sabrina Carpenter pedig ezt a fánkos hangzást 2025-26-ban tökéletesen beleépítette a popzenébe. Mindjárt jön az Espresso, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Hát marad a meleg, az még egyelőre látszik, hiszen piros figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt Pest megyére is, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat, ami azért úgy combos. Hiszen hogyha azt nézzük, hogy hajnalban is mindösszesen 24 fokig hűl le a levegő, akkor azért érezhetjük, hogy nagy felfrissülést az éjszakai óráktól sem várhatunk majd el. Holnap is napközben 40-41 fokot mérhetünk majd a fővárosban, és hát természetesen az UVB sugárzás ma is, holnap is rendkívüli módon erős, úgyhogy figyeljenek a bőrük megfelelő védelmére. Autózás közben is a Sláger FM-et hallgatják, balesetmentes közlekedést kívánok. Erős a hétvégi forgalom továbbra is a gyorsforgalmi utakon, az M1-esen Budapest felé Komárom és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv, így érdemes az átteret belső sávot használniuk a személyautósoknak. Az M0-as autóút déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon burkolatjeleket távolítanak el a Kecskeméti elkerülő szakaszon. A 72-es kilométernél le van zárva a belső sáv, a torlódás hosszúsága meghaladja a 2 kilométert. Tudjanak róla, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, most a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba ezt a részt. Lezárták a félútpályát Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a vízvezeték javítása miatt. Útszűkületen tudnak áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között. Ennek az az oka, hogy ott beszakadt az útpálya. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Rádióban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

A Top Gun Maverick zenéje, One Republic és az I Ain't Worried, ez itt a Sláger FM, ahol Michael Jacksonnal robogunk tovább egy 40 fokos szombat délutánon. A Bad album egyik legsötétebb, de mégis leglendületesebb darabja ez sokak szerint, amely 88-ban önálló kislemezként is megjelent, akár erről is elmondhatják a véleményüket. Töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét slagerfm.hu, és nyerjenek pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy egy kis kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Most meg Jacko, itt a Smooth Criminal!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest, csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Mostantól drágább taxizni a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest a közösségi közlekedésben. Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook posztban jelentette be a változásokat, amelyet azzal kezdett, hogy évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. A főpolgármester szerint ebben a feszült helyzetben minden apró megtakarítás számít a komolyabb ellátási zavarok elkerülése érdekében. A kötött pályás járműveket érinti az egyik lépés, ugyanis a metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatékonyságú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd. A rendkívüli időjárási és ellátási helyzet miatt 50%-kal csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Az üzemben az elektromos áramfogyasztást is 10%-kal mérsékelték. A vállalat közölte, hogy további megtakarítási lehetőségeket vizsgál, és folyamatosan kapcsolatban áll a víz- és áramszolgáltatókkal. A korlátozásokat addig tartják fenn, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik. Mostantól drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1300 forint lett 1100 helyett. Ha a reptérről vagy a reptérre utazik valaki, akkor plusz 800 forint adódik az alapdíjhoz, így az 2100 forintra emelkedik. A kilométerdíj 521 forint lett 440-ről, a percdíj 130-110-ről. A Budapest Airport ZRT arra kötelezi őket, hogy augusztus 3-ától, vagyis hétfőtől 800 forintos behajtási díjat fizessenek a reptéren, ami alul eddig mentesültek a taxisok. Megdőlt a fővárosi hajnali és nappali melegrekord is pénteken, közölte a Hungaromet ZRT. Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában. Az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok. Július 31-én pénteken reggel 25,3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellért hegyállomások voltak. Az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel. Hozzátették, az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum hőmérsékleti rekordot is, amely eddig Szerep nevéhez fűződött 1917-ből. A tűzoltók szerint még hosszú ideig tartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta között, ahol kedden tarló, körbeállát, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Azt írták, hogy a hulladék felét már átmozgatták Érd és Százhalombatta között, ahol a tűzoltóegységek még kedden délután munkagépek segítségével körülhatárolták a tüzet. Ma az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a délies szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedjünk óvatosan, itt a nyár, forróság, Budapesten 39-40 fok. Ne induljanak útnak anélkül, hogy legalább egy kis vizet benetettek volna az autóba. Ez mindenképpen fontos. Baleset történt Budapesten a Baross téren. A Tököli úton kifelé és a Kerepesi útról a Rákóczi út felé tartóknak jelenleg sávlezárásra kell készülniük. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemétnél a burkolatjeleket távolítják el az elkerülő szakaszon. A belső sáv lezárva, a torlódás nagyjából 2 kilométeres az útinform tájékoztatója szerint. Erős a hétvégi légi forgalom az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tata és Biatorbágy között. Ott több helyen torlódik a külső sáv, azt tanácsolják, hogy ha valaki személyautóval közlekedne, neki az átterelt belső sávot lehet érdemes választani. Az M0-es autó déli szektorában a 30-as kilométernél lévő csomópontán az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából, így arrafelé is érdemes a szokottnál is figyelmesebbnek lenni. A villamospálya karbantartása miatt mától a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra számíthatnak, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Múlt tombol a nyár, is velünk vannak a legnagyobb kedvenceink. Hello, én Korokos Balázs vagyok. Egy olyan dal jön, aminek teljesen futurisztikus a világa, idegen jelek, a klipben hologramszerű táncosok teszik végig élethűbbé az egészet. A Coldplay indít a High Power-rel.
3: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

0: Hi, Hungary. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

szót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: George Michael zenéje, a Faith, itt a Sláger FM-en egész hétvégén szólnak a legnagyobbak a forró nyári délutánokon is. Odakint a 40 fokot karcolgatjuk, szóval azért úgy bennünk van az, hogy érezzük, hogy kőkeményen itt a nyár, és ezzel együtt bízom benne, hogy a legtöbb esetben a szabadság is. Alföldi Street Food Fesztivált rendeznek ugyanis majd augusztus 5-e és 8-a között a tőlünk nem is oly távoli Albertésen. Új helyszínen fogadják a közönséget. Az esemény központjában az egyedi receptek alapján készült street food fogások állnak. Marha, sertés, szárnyas ételek, hamburger és egyéb utcai specialitások, de meg hát persze sörök, borok között lehet válogatni. A gasztronómiai kínálat mellett a késő estig tartó DJ programok, a nyitónapon már nagy nevek lépnek fel, úgyhogy mindenki, aki szeretné egy picit úgy elfelejteni a mindennapokat, itt megtalálhatja akár a számítását. Jó szórakozást kívánok hozzá, a folytatásban pedig itt van egy olyan dal, ami a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza volt, és szokatlanul távoli zenei világokat kapcsol össze. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, itt az újdonság a DNA.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.
2: Yeah.

0: Éplet.
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah.

0: Say You'll Be There. Ők voltak a Spice Girls egy forró nyári szombat délutánon, amikor bizonyos Sláger FM-et hallgatják így fél négy magasságában. Odakint még mindig nincsen hideg. Nem is lesz 39-40 fok. Úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal legalább egy kis adag vizet, hogyha útnak indulnának valamerre. Harry Styles pedig itt van a folytatásban egy nagyon jól énekelhető zenével. Azt figyeli a dalban, hogy a közeli barátai megházasodnak, miközben ő ugye a turnék és a világsztárság mozgalmas életében keresi a miholtját. Hát ez az élmény sokaknak ismerős lett ebből az életkorból, amikor a baráti társaság tagjai hirtelen eltérő irányokba indulnak, és bizony ezzel is meg kell küzdeni. Harry Styles, American Girls, előtte nézzük, hogy milyen idő lesz Budapesten. Továbbra is érvényben van a piros figyelmeztetés Pest megyére a magas középhőmérséklet miatt, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Délután 39-40 fok a csúcsérték, az UV-sugárzás pedig még délután 4-ig a nagyon erős tartományban alakul. Ha tehetik, ebben az időszakban mindenféleképpen kerüljék el a tűző napsütést. Holnap is marad a napos forró időjárás, egyébként trópusi éjszakára készülhetünk. Hajnalban 24 fok lesz a leghidegebb órákban, napközben pedig holnap akár 41-et is mutathatnak a hőmérők. Baleset történt korábban a Baross téren, ezért helyszínelnek. A Tököli úton mindkét irányban és a Kerepesi útról a Rákóczi út felé tartóknak sávlezárásra kell készülniük jelen pillanatban. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon burkolatjeleket távolítanak el a Kecskeméti elkerülő szakaszon. A 72-es kilométernél van lezárva a belső sáv, a torlódás hossza elérte a 2 kilométert. Erős a forgalom az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tata és Biatorbágy között. Ennek okán több helyen torlódik a külső sáv, személyautóval az átterelt sávot érdemes választani. Az M0-es autó déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpa meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából. Számoljanak erre azok, akik ott közlekednének. Ma is, holnap is napközben sávlezárásra számíthatnak a Fóti úton, a Váci út előtt az útburkolat javítása miatt. Lezárják ma délután 4 órától éjfélig a második kerületben az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Lezárták a félútpályát a 4. kerületi Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Ez hétfő hajnal 5 óráig így marad. Napközben az áthaladást jelzőrök segítik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Játék a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: és zseniális Tom Grennan, a Little Bit of Love, ez pedig itt a Sláger FM 3/4 után járunk. A 40 fokkal karöltött szombat délutánon is azokat a zenéket játsszuk, amelyekkel igazán jól telik a délután. Mindeközben nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a Sláger FM továbbra is elviszi önöket a legnagyobb világsztárok budapesti koncertjére. Csak mondom, Natasha Bedingfield, Summer, Luis Capaldi, Florence and the Machine, Morcsiba. Nagyon kell figyelni, mert ha ők énekelnek és előtte szólunk, akkor harmadikként kell hívni a számunkat, mely a 0630303958-as, a harmadik telefonálónak pedig lehetősége lesz velünk játszani. Plusz egy kis extra motiváció, még képzeljék el, hogyha olyan előadó koncertjére nyernek, akik egyébként a Szigeten lépnek fel, akkor bizony az egész Sziget Fesztiválra be lehet menni, úgyhogy elképesztő élményeket lehet szerezni a Sláger FM-mel, és persze a zenéinkkel is, hiszen a folytatásban már Purple Disco Machine érkezik a Hertz 2010-es slágerének újra gondolt verziójával. Itt a Wonderful Life, előtte viszont még a Follow the Flow is beköszön. Szól a szélcsend.
1: A legnagyobb magyar sláger.

ez a Sláger FM, a legnagyobb sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Nyílt pályázaton választják ki a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megkezdődött a pályázati folyamat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira. Az országgyűlés kedden döntött az új hivatal létrehozásáról, szerdán pedig elfogadták az elnök és a négy elnök helyettes kiválasztásának menetrendjét. A jelentkezéseket augusztus 16-áig várják, ezt követően nyilvános bizottsági meghallgatásokon választják ki a jelölteket. A törvény szerint a hivatal élére az elmúlt 6 évben politikai tisztséget nem betöltő szakemberek kerülhetnek. A végső döntést rendkívüli ülésén hozza meg az országgyűlés. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a keszthelyi Helikon strandon, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat során vett minta nem felelt meg az előírt határértékeknek. A hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében rendelte el a korlátozást. A város tájékoztatása szerint Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is kiváló a vízminőség, ott biztonságosan lehet fürödni. A Helikon strand vizét a következő napokban újra megvizsgálják, és amint megfelelő eredmény születik, feloldják a tilalmat. Permetezik a fák a Csiófok közterületein. Július 29-e és augusztus 4-e között esti és éjszakai órákban permetezik a siófoki közterületeken található lombos fákat a kártevők és kórokozók ellen. A város tájékoztatása szerint a felhasznált szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. A permetezés nem okoz kárt a parkoló autókban, az épített környezetben vagy más közterületi berendezésekben sem. A munkálatok célja a városi faállomány egészségének megőrzése. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre, szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. A Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándorkiállítása másfél hónapig várja a látogatókat Balatonfüreden, a Zákonyi sétányon. A tárlat az MTA 200 éves történetét, a magyar tudomány eredményeit és a kutatók munkáját mutatja be látványos interaktív eszközökkel, VR élményekkel és érintőképernyős bemutatókkal. A megnyitón elhangzott, az álhírek és összeesküvés elméletek korában különösen fontos, hogy a tudomány közelebb kerüljön az emberekhez. A kiállításhoz kapcsolódva különleges programok is várják az érdeklődőket, sőt egy balatonfüredi cukrászda egy új Allegória nevű fagylaltal is tiszteleg a jubileum előtt. Augusztus 13-án országos gyaloglónap várja az érdeklődőket a Veszprémi Kolostorok és Kertek rendezvénytéren. Az ingyenes programon egész nap egészségügyi szűrések, előadások, Nordic Walking, Senior Torna, táncprogramok és családi rendezvények várják a résztvevőket. A nap csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz a Festői Sédvölgyben. A szervezők mintegy 800 résztvevőre számítanak, és azt szeretnék megmutatni, hogy a mozgás minden életkorban örömforrás és az egészség megőrzés egyik legegyszerűbb formája.
1: Gumik, motorolaj, hűtőfolyadék, ablakmosó, pipa, akkor lehet figyelni, hogy merre nem érdemes menni. Az M5-ösön Budapest felé a kecskeméti elkerülő szakaszon jelenleg a burkolatjelek eltávolításán dolgoznak, a belső sávot le van zárva, a torlódás pedig elérte a 2 kilométeres hosszúságot. A hétvégi forgalom erős, az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv, a személyautósoknak érdemes lehet az átterelt belső sávot választani. Szintén fontos még a budapestieknek és környékbélieknek, hogy az M0-as autóút déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál az M5-ös autópályára való felhajtás miatt megtorpan a kocsisor az M1-es irányából. Az M7-esen most már a Budapest felé vezető oldalon lassul a kocsisor, leginkább Érd közelében, ott nagyjából 2 kilométer hosszal lehet szakaszos torlódásra, lassabb haladásra számítani. Készüljenek arra, hogy le van zárva a félútpálya a 4. kerületi Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt hétfőn hajnali 5 óráig. Illetve útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületi Izabella utcában az Aradi és a Szondi utcák között.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után is csak a zene. Hello, Karakas Balázs vagyok. Az az ember érkezik, aki a Can't Hold Us című dal refrénjéből mai napig kiválóan felismerhető, csak már éppen saját szólókarrierit is 5 csillagosra építette. Ray Dalton indít itt a Blunt Run-in.

Warren balladája, az Ordinary szólt, ez itt a Sláger FM, jócskán negyedöt után járunk már, odakint még mindig 100 ágra süt a nap, és meleg is van, 39-40 fok, perzsel a kánikula. Pont ezért gondolkozhatunk a legizgalmasabb nyári program lehetőségeken. Augusztus 8-án Mohács emlékezetet címmel tart koncertet a Tarsói Zenekar a Visegrádi Királyi Palota Kápolna teraszán este 8 órától. Ők egy ilyen történelmi zenei összeállítással készültek az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. A műsor a csata hőseinek és eseményeinek állít emléket, magyar népzene, történelmi énekek, költészet és táncos elemek segítségével. A koncert különleges hátterét pedig ugye a Visegrádi Királyi Palota Kápolna terasza adja, ami erősen ráhangolja a közönséget a történelmi témára. A díjmentes koncert jó választás lehet, hogyha érdeklődnek a népzene és a hagyomány, na meg a történelem iránt. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Cameóval a folytatásban, micsoda funk hangzás a 80-as évek közepéről, másodpercek alatt égedve a sikerlisták emlékezetébe a Word Up, itt a

0: rengeteg motiváció és életenergia van. The Script, Will.i.am és a Hall of Fame, ez a Sláger FM, fél öt után járunk már. Hálás vagyok, hogy együtt töltjük a forró nyárias délutánokat, amikor egy harapás valami jól behűtött görögdinnyébe legalább olyan jól esik, mint egy vadonatúj dal. Kellemes latin ihletésű akusztikus gitár, feszes ritmusok, igazi csajbanda, ennél több nem is kellhet ahhoz, hogy minden jobb legyen augusztus első napjának délutánja. Kecai Gabriella, előtte viszont nézzük a legfontosabb információkat, most éppen azt, hogy milyen időjárás várható Budapesten. Ki van adva a piros hőségriasztás Pest vármegyére, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett fog alakulni, ami mondanom sem kell, hogy mennyire meleg. Trópusi lesz például az éjszakánk, 24 foknál nem lesz hűvösebb a hajnalban sem, napközben holnap pedig akár 41 fokot is mérhetünk majd legfőképpen a déli órákban a fővárosban. Úgyhogy szerintem a nagy kabátot még mindig ott lehet hagyni nyugodtan a szekrény alján. Holnap sem várható egyébként jelentősebb zivatar tevékenység, leginkább az ország északi felén fordulhat elő ez. Hétfőn is meleg lesz, aznap is azért jócskán 40 fok környékén alakulnak a csúcsok. Ha pedig útnak indulnának, fontos arra készülni, hogy az M5-ösön a Budapest felé vezet oldalon Kecskeméténél burkolatjeleket festenek, ott a belső sáv le van zárva, a torlódás hossza pedig már elérte a 2 kilométert. Erős a hétvégi forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, több helyen torlódik a külső sáv, érdemes lehet a személyautósoknak az átterelt belső sávot választani. Az M0-es déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából, illetve az M7-esen Budapest felé Ért közelében lassul a forgalom. Ott a 16-os kilométernél egy nagyjáboli 2 kilométeres hosszúságú jelenleg a kocsisor. Tudik-e róla, hogy a 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt a vízvezeték javítása miatt? Lezárták a félútpályát Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a vízvezeték javítása miatt. És ne feledjék, erre a hétvégére is zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Sunburn és egy dal, amivel rávilágított, hogy mennyire nem akar ő már másoknak kitárolkozni. Ez volt az újdonság az Undressed nálunk a Sláger FM-en. A rock nagyi Tina Turner pedig itt van, azzal a számmal, amit először még Bonnie Tyler rögzített a megjelenés előtt egy évvel korábban, de Tina Turner rekettes hangja és persze magabiztos előadásmódja tette világszerte a halhatatlanná ezt a felvételt. És tényleg mindenki emlékszik rá. Az egyik legnépszerűbb Tina Turner dal itt a Sláger FM-en. You know the best.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot. Kezdődhet a járműbeszerzés a hívek és az Intercity-k cseréje. Módosíthatják a Crest a halálos teherautó baleset miatt. Molnár Róbert vagyok. Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot. Éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport, több azonnali döntést is hoztak, ezekről számolt be videójában Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe. Ez látszik azon is, hogy szombat hajnalra ismét csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, így jelenleg már csak 480 megawattot termel a normális 2000-hez képest. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, jelentette ki. Magyar Péter szerint valamennyi kisegítő erőmű készenlétben áll. A miniszterelnök egy újabb kormányrendeletet is bejelentett a nagyfogyasztók termelésének korlátozásával kapcsolatban. Azt mondta, a többségük vállalta az önkéntes korlátozást, aminek meg is lett a mérhető eredménye. Ez azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül lesz elegendő. Ezért az új kormányrendelet értelmében első lépésként önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, aki pedig nem tartja be a vállalásait, szankciókra számíthat. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Vonatflotta Társaság, kezdődhet az uniós járműbeszerzés a hívek és az Intercity-k cseréje, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Új korszak kezdődik a közösségi közlekedésben. A döntéssel megalakult az Országos Közlekedés Szervező és az Állami Flotta Kezelő Vonatleasinggel foglalkozó társaság, a Magyar Vonatflotta ZRT, közölte Vitézy Dávid. A miniszter szerint a két új szervezet létrehozása megteremti a feltételeit annak, hogy még idén hatóak legyenek azok a 700 milliárd forint értékű közbeszerzések, amelyekkel a már hazahozott és az erre a célra elnyert uniós forrásokból le lehet cserélni az 50 éves HÉV kocsikat, és meg lehet indítani 35 új Intercity kocsi beszerzését. Soron kívüli tájékoztatást kért a BKK a rendőrségtől arról a szerdai balesetről, amelyben egy a Király utcánál kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan a körúti biciklisávban haladó kerékpárost. A 23 éves nő a helyszínen meghalt. Mindenről Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel is, azt ígérte, hogy a tragédia körülményeinek feltárása után megteszi a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Felülvizsgálják a nagy körút felújításának eddig elkészült terveit, és szükség esetén módosítják azokat. Támogatja a Kressz módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Spanyol kormányzati tisztviselők szerint a Marokkóból a spanyol fennhatóságú Ceutába érkezett mintegy 50 ezer ember közül, több mint 48.300-an már visszatértek Marokkóba. A spanyol kormány ceutai képviselete közölte, hogy a határ spanyol oldalán eddig 57 holttestet találtak, és elképzelhető, hogy a marokkói oldalon is vannak további áldozatok. A tájékoztatás szerint egyesek megfulladtak, másokat pedig agyontapostak vagy halálra nyomtak, miközben megpróbáltak felmászni a határkerítést tartó hullámtörő gátra. Egy nap alatt 50 ezer ember jutott be a tengeren és a kerítésen át a Marokkó területébe ékelődött afrikai spanyol városba, a Gibraltárral pont szemközt található Ceutába. A rohamozók előbb elsöpörték a marokkói rendfenntartókat, majd átjutottak a határon. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
2: Közlekedjünk óvatosan. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon továbbra is a burkolatjelek eltávolításán dolgoznak a kecskeméti szakaszon. A 72-es kilométernél le van zárva a belső sáv, a torlódás hossza elérte a 2 kilométerest. A hétvégi forgalom erős az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. A külső sáv torlódik több helyen, ezért érdemes lehet a személyautókkal közlekedőknek legalábbis az átterelt belső sávot választani. Az M0-as déli szektorán az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1 M1-es autópálya irányából, de az M7-esen is lassul a forgalom, méghozzá Budapest felé vezető oldalon Érd közelében, a 16-os kilométernél körülbelül 2 kilométeres hosszúságú a kocsisor. A Budapesten autózóknak is fontos információim vannak, ugyanis a villamospálya karbantartása miatt mától a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. És ne feledjék, ma és holnap is reggel 7-től délután 5-ig sávlezárásra kell készülni a 4. kerületi Fóti úton a Váci út előtt az útburkolat javítása miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 óra múlt, a nap süt, az aszfalt meg szinte perzsel, pont ezért jön egy olyan énekesnő, aki még inkább pikássá teszi a hangulatot. Ő, aki gyakorlatilag a ghostingolás jelenségéből készített egy világra szóló hatalmas slágert. Dua Lipával kezdünk itt a Houdini. Hello, én Karakas Balázs vagyok.

olyan dal, ami generációkon átívelt, hiszen ez a zene a 70-es, 80-as évek fordulóján jelent meg, a svéd Abba csapat a jóvoltából, és bizony-bizony még a Z generáció tagjai is ismerik. The Winner Takes It All, ez a Sláger FM ilyen kortalan felvételekkel, benne hamarosan majd Ariana Grande-val, és mindeközben a legjobb Pest megyei programokkal. Ott van például a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, amit Sziget-Szent Miklóson tartanak majd augusztus 15-e és 20-a között. Elhozzák különböző országok táncait, zenéit és hagyományait. A program kertmozival indul, majd a magyar és nemzetközi gálák, a Parnugraszt és a Csík zenekar koncertje következik, de a táncpanoráma műsoraiban chilei, görög, grúz, urugvái, indonész, szlovák csapatok is bemutatkoznak. 20-án lesz majd ugye ünnepi műsor, és mindezek mellett a Gyermekek Summer Festival is készülnek 16-a és 19-e között, ingyenes koncertekkel, bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és kincskereső játékokkal várják a családokat. Kívánom, hogy legyen meg a jó szórakozás. És most, ahogy ígértem, Ariana Grande a folytatásban. Tőle már a We Can Be Friends.

0: Ó, Diana King egy forró szombat délutánon és a Shy Guy. Fél hat után járunk már, köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Benne most Tim Kamrad felvétele érkezik, ami azt a pillanatot ragadja meg, amikor egy könnyed vonzalom hirtelen komolyabb érzéssé válik. Itt a Be Mine előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban és a környékén. Meleg lesz, ki van adva a piros figyelmeztetés a hőség miatt Pest megyére, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Ami azért sem érdemes csodálkozni, mert hajnalban sem lesz hűvösebb 24 foknál a fővárosban, ami azért úgy érezhetően meleg. Holnap napközben a 40-41 fokot is megkarcolhatjuk, szóval nem lesz egyszerű a helyzet. Egyébként vételkörzetünk tavaly is melegek. Ott van például a Velencei tó a maga 26 fokával, de a Balaton 25 foka is szinte már wellness-élményt kínál, nem igazi valódi felfrissülést. Foglalkozzanak bőrük védelmével, hiszen holnap is erős lesz az UVB sugárzás vételkörzetünkben. Vigyázzunk egymásra, jó utat kíván a Sláger FM, erős a hétvégi forgalom az M1-esen, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között autózhatnak többen, de korábban arról kaptunk híreket, hogy az M0-áson is legfőképpen a déli szektorban az M5-ös csomópontnál lehet több autóssal találkozni. De erősítsék vagy cáfolják meg ezeket, 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Lezárták mai félig a második kerületi Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Tart az átépítés a Fehér úton. A hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületi Izabella utcában az Aradi és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát Soroksáron a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között vízvezeték javítás miatt. És hát persze tudni kell, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart is, szokásosan az Erzsébet és a Margit hidak között. Most is kizárólag a gyalogos és a kerékpáros forgalom használhatja ezt a szakaszt. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

micsoda dal! Britney Elton John, Hold Me Closer, nálunk a Sláger FM-en, hiszen 6 óra előtt nem sokkal is a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Tudják ezekről, akár önök is elmondhatják a véleményüket. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, töltsék ki zenei kvízünket, és nyerjenek pihenést a Vitel Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Hajrá! Én viszont átadom a stafétát Kovács Áronnak és Kisónak, hiszen jön a slágerlista este 6 órától, tel is tele jó zenékkel és izgalmas sztorikkal. Én pedig a Solvay felvételével búcsúzom mára. A Halott Pénzes Marsalkó Dáviddal közösen jön a Valaki Mondta, Karokas Balázs kicsekkol. Találkozunk holnap délben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak.
9: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik online vagy telefonon,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A reklám után

0: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Balatonfüreden történt a legtöbb rendőrségi eset az északi parton. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályszint. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-a rendkívüli védekezési fokozatba lépett. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A nyári szezonban a turisták számának növekedésével a rendőrség feladatai is megszaporodnak a Balatonnál. A friss bűnügyi adatok szerint Veszprémvár megye továbbra is az ország legbiztonságosabb térségei közé tartozik, ugyanakkor a legforgalmasabb üdülőhelyeken érdemes jobban figyelni az értékekre. Az északi part települései közül Balatonfüreden indult a legtöbb rendőrségi eljárás, főként lopások, személy elleni erőszak és garázdaság miatt. A déli parton Siófoknál regisztrálták a legtöbb esetet. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandokon, parkolókban és kerékpártárolóknál fokozottan ügyeljenek a nyaralók az értékeikre. Vadtérképet működtet a Veszprém vármegyei rendőrség. Augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. A tapasztalatok szerint ilyenkor megszaporodnak a közúti balesetek, a vadak megváltozott mozgási területe és viselkedése miatt. A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákban jellemzők. Ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Gyakran nagyobb utakat is megtesznek, vizet és élelmet keresve, gyakran keresztezve az erdős területeken futó utakat. A Balaton északi partján a rendőrség egy vadtérképet hozott létre. A Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, és azt megjeleníti egy térképen, így jelölve a veszélyesebb útszakaszokat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a vadveszélytáblától függetlenül most mindenhol érdemes a megszokottnál lassabban közlekedni az erdős bokros területeken, és folyamatosan figyelni az út mindkét oldalát. Fontos tanács az is, hogy ha egy vad feltűnik, akkor valószínűleg több is van a környéken. Így, ha egy állat már át is haladt az úton, számítani kell továbbiak érkezésére. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. A tó csak egy csapadékosabb időszakban telhet meg újra vízzel. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye, amely az első 5 napban több tízezer látogatót vonzott Kapolcsra, Talján-Dörögdre és Vigánt Petendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján teltházas koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges beszélgetések várják a közönséget. A nagy színpadokon olyan előadók léptek fel eddig, mint a Kisvál és a Borz, a Carson Kóma vagy José González. A hétvégén pedig még többek között a Quimby, Meringer és az Iria Mafia koncertje is szerepel a programban. A jubileumi fesztivál új helyszínei, köztük a Bánkító program helyszín és az újra nyitott klastrom is nagy sikert arattak. A Művészetek Völgye augusztus 2-ig várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A villamos pályakarbantartása miatt mától a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. Ma is vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a Fúti úton a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárták kétfélig az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári útnál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Szintén lezárták a Fél út autópályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a Vasúti átjáró között karbantartás miatt hétfőn hajnali 5 óráig. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most indul az Opel Vallis Slágerlista. A legnagyobb

0: A slágerlista a nyár vége felé járva, megkezdtük az augusztus, drága barátaim. Akárhonnan nézem. A kereskedelmi rádiók összesítés alapján dolgoztunk, és a 2026-os év 31. adása. Itt van Orsi, hozza a múltból a dalokat, a hét sztárja pedig fiatal korában, mielőtt gitárt ragadott volna kezébe, dobolt és zongorázott. Az egyiket gondolom az apja unta meg, a másikat pedig a barátai. Ez is hozzájárult a világhírű bandája komplex zenei világához.
1: Nocsa!
0: Megosztanak a vélemények, de azért induljon az Opelval is legelista, egy kicsit mással, jön Medúza és a Good Boys. A jó fiúk Medúzával. Nem csodálatos. Peace of your heart, a 40.

0: Promax és a Kings and Queens 8 helyet rontva a 38. Felix Jenő és Sushi Walk With Me pedig a 22-ről esett a 39-re. Ezt azért egy jó placcsanásnak lehet nevezni. Orsi viszont itt van, és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Szinte napra pontosan 35 évvel ezelőtt az amerikai kislemezlista élére ért az IMF, méghozzá az Unbelievable című dallal. Már 14 hete a listán volt, lassan, de biztosan haladt a csúcs felé. Irány 1991, jön az Unbelievable.

0: DMF Unbelievable. Köszönjük szépen, mindig elmondom, amikor ez a dal előkerül, hogy a 90-es években ez az egyetlen dal volt a mondjuk az MTV-n, amiben ilyen gitárszóló szerűségeket lehetett hallani.
1: Valóban?
0: És popzene volt. Ugyanis mindenből kiirtódott a gitár. Tehát volt egy legalább 10 év, amíg gitárosnak lenni nagyon kellemetlen volt. Rádióban biztos nem játszottak Magyarországon. Köszönjük Orsinak, hogy tényleg újra gyógyszerre ihatok, mire ezt elfelejtem.
1: Köszönöm.
0: Némi info a hét sztárjáról. Augusztus 3-án ünnepli 63. születésnapját. Na tessék, középső neve Alan.
2: Mi?
0: Vagy Ellen. De mondjuk jó, hogy nem Tas volt a harmadik neve, nem? Kovács Alantas. Milyen szép lenne!
2: Befejezte?
0: Vannak angol, ír és német felmenői is, és egy darab lemenője a nap. Gyűjti a gitárokat, én kérek elnézést. A legnagyobb hatással az Aerosmith volt rá, ami kitűnő ízlésre val. Na, hát óriási, óriási rejtély, hogy ki lehet a Metallica énekese, minden esetre a Regard és a Ride It visszatért a 37-re.

0: mellünk Témin Pala, meg a Dracula. Köszönjük szépen a 35. helyen. Teddy Sims és a Loose Control pedig Control Vesztetten elszabadult hajóágyukként visszatért a 36-ra, és hasonló stílusban érkezik hozzánk Korsi. Jó, ő egyébként mindig egy elszabadult hajóágyú, de most különösen.
1: Visszapillantó.
2: 52 éves lett Joseph Edgar Foreman, művész nevén Afro Man. Az amerikai rappertől 2001-ben volt hangos a sajtó, Because I Got High című dala miatt, ami óriási sláger volt. Csupán pár perc alatt írta meg, marihuána hatása alatt és a marihuána fogyasztásról szól, amit én természetesen maximálisan elítélek. Afro Man énekel, itt a Sláger FM-en.

0: Én be vagyok tépve című dal. Nem is tudom, hogy ment át ez egyáltalán tényleg ezeken a szűréseken.
1: Nézd ránk.
0: Hát a betépés lénekelt Afromen. Szabad ezt? Szabad ezt, kérem!
2: Mit tudja mi?
0: Köszönjük Orsinak, lazuljon le mindenki. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, mert mindig hazabeszélek. Drágám, nem sokára otthon vagyok, tessék most is. Elárulom ki a hét sztárja, James Hetfield. Tudjátok, a Barkós csávó a Metallicából. Augusztus 3-án lesz 63 éves. Énekes, gitáros, a Metallica frontembere, és nem csak ritmusgitárosa, mert hülyeség, mert szólókat is játszik.
1: Na tessék.
0: Édesapja kamionsofőr volt, édesanyja opera énekes.
1: Nagyon.
0: Hát nyilván a papa azért ment kamionsofőrnek, mert ugye anyuka otthon gyakorolt.
3: Ezt nem bírom tovább! Adjatok egy fuvat Grönlandra!
0: És kapott. Na, hát így nőtt föl. Mindketten szigorúan hívő keresztények voltak, ezért gondolom verték a gyereket. Sok Metallica szöveg kapcsolatban van a Bibliával. Na, köszönjük szépen. Hát nem lehetett könnyű élet egyébként egy operaénekes anyával, aki mindig otthon volt, meg egy kamionsofőr apával, aki meg soha.
1: Nem.
0: Mondjuk fordítva is érdekes lett volna, de erről most inkább ne beszéljünk.
1: Jó.
0: Kid Laroi és Justin Bieber Stay-e visszatért a 34.

0: Gabina és Sash Rock My Body a 32. Imanbek és Bayer Belly Dancerje pedig a 33. Orsi pedig jön, és azt a mindenit! Na hát erről a darról majd megosztok egy élményt.
1: Visszapillantó.
2: Ma igazi időutazást teszünk, meg sem állunk egészen 1999-ig. Ugyanis a mai adásban 27 évvel ezelőtt is slágerlistáról válogattam magyar dalokat, minden órában egyet hozok. Jön az első, tedd fel a kezed, na aki a kocsiban ül,

0: es, és ott tedd fel a kezed.
1: Már is.
0: Ezt muszáj elmesélnem, gyerekek, nagyon fontos. Egy DJ barátommal, DJ Morpheusszal éppen a Balaton közepén szórakoztattunk egy céges rendezvényen nagyon sok embert. Hajnali 3:30 volt, Balaton közepe, rohadt fáradtak voltunk, már el akartunk aludni. Berakta ezt a dalt a DJ barátom, Splash, és a tedd fel a kezed, mire óriási sikoly és az egész hajó elkezdett tombolni. Mi ültünk fáradtan, mint a Muppet Show két öregje az erkélyen, rám nézett a DJ, és ennyit mondott.
2: Borzalmas ez a zene.
0: Mint ha nem ő rakta volna be. Majdnem a vízbe estünk, úgy rögtünk. Na mindegy, beszéljünk inkább Anne Hathaway-ről, oké?
2: Oké. Okay.
0: Mert a rajongók szerint ő maga, mármint Anne Hathaway és Adam Schulman valójában William Shakespeare és felesége reinkarnációi lehetnek. Az elmélet alapja az, hogy Schulman arcvonásai feltűnően hasonlítanak az angol drámaíróról William Shakespeare-ről készült portrékra. A történetet még különösebbé teszi, hogy Shakespeare feleségét szintén Anne Hathaway-nek hívták.
2: Döbbenetes.
0: A teória már évek óta kering az interneten, most azonban ismét felkapta a közösségi média. A jelenleg harmadik gyerekét váró színésznő mosolyogva reagált, jó lenne, igaz volna, de szerinte enélkül is csodálatos az egybeesés. Ó, drága barátaim, ha mindenki rokonságban lenne azzal, akivel hasonló néven fut, hát izgalmas lenne a világ, de sajnos nem így van. Ráadásul ezek a családfák amúgy is annyira szövevényesek, meg ágas-bogasak, mert állandóan a férjek például eltűnnek.
2: Hogy érted ezt?
0: Ray, Where is my husband? A 31.

0: Ré és hol a férjem? A 31. helyen reméljük megtalálta az óra végére, mert hogy szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és csak ezek után folytatjuk az Opel-val is slágerlistát. Addig még lehet keresni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csökkenti villamos energia felhasználását a MOL. Már a felrobbantott Ferenc József híd maradványai is láthatók a Dunában. Nem áll meg a metró a határútnál Újpest központ felé. Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök bejelentette, hogy a MOL Magyarország egyik legnagyobb ipari fogyasztója 65 megawattal, mintegy 40%-kal csökkenti villamos energia felhasználását a kritikus időszakban. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy további nagy fogyasztókat is önkéntes korlátozásra kérnek, és jelezte, hogy hamarosan jogszabályi alapja lesz annak, hogy szükség esetén teljes üzemeket kapcsoljanak le a rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében. A miniszterelnök kitért az üzemanyagellátásra is. Magyar Péter elmondta, hogy az Adria vezeték logisztikai nehézségekkel küzdés hozzátette, hogy a nyári időszakban magas a fogyasztás, a Duna alacsony vízállása miatt pedig az uszályok nem tudnak közlekedni. A hétvégén akár teljes kapacitáson kell működtetni az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert. Az üzemeltető Bakony-Karszt ZRT ezért azonnali és fokozott önmérsékletet kér a lakosságtól és a nyaralóktól, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni, közölte a cég vezérigazgató helyettese. Radács Attila elmondta, a Bakony-Karszt ZRT felhívást tett közzé a szolgáltatási területén, amelyben a locsolás beszüntetését kérik, valamint azt, hogy mellőzzék a medencék feltöltését, a feltöltötteket pedig ne eresszék le. Több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból CT és MR berendezéssel bővült az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt írták, a koordinálásukkal megvalósult fejlesztés részeként a korszerű képalkotó diagnosztikai eszközök telepítése mellett a működtetésükhöz szükséges helyiségek kialakítása és felújítása is megvalósult. Az új készülékek jelentős előrelépést jelentenek a diagnosztikai ellátásban. Az eddig használt berendezéseknél korszerűbb technológiát képviselnek, részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását, közölték. Már a felrobbantott Ferenc József híd maradványai is láthatóak a Dunában. A folyó rekord alacsony vízállása több mint 80 éve elsüllyedt hídelemeket tett ismét láthatóvá Budapestnél. A Szabadsághíd alatt az egykori Ferenc József híd roncsai rajzolódtak ki a sekély vízben. Az átkelő középső része 1945. januárjában a híd felrobbantásakor zuhant a folyóba. A fővámteret és a mai Szent Gellért teret összekötő hidat Feketeházi János tervei alapján építették, és 1896. október 4-én adták át. Az utolsó szegecset maga Ferenc József verte be, az új átkelőt az uralkodóról nevezték el. Karbantartás miatt az M3-as metró 2 augusztusi hétvégén nem áll meg a határútnál Újpest központ felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A tájékoztatás szerint a szerelvények a határút állomáson megállás nélkül haladnak át Újpest központ irányába most hétvégén, illetve augusztus 15-én és 16-án. Az érintett perront a polgári védelmi kapu karbantartása miatt zárják le. A munkálatok idején Újpest központ irányába pótlóbuszok közlekednek. Az M3-as jelzésű járat kőbány a Kispest és a Pöttyös utca között, az M3 A jelzésű pótlóbusz pedig a határút és a Pöttyös utca között szállítja az utasokat. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul. A villamospálya karbantartása miatt mától a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. Ma is vasárnap napközben sem lezárásra kell készülni a Fúti úton a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárták kéfélig az Új Sor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári útnál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Szintén lezárták a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt hétfőn hajnali 5 óráig. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, és hát igazából azért odafigyeltünk a Sláger FM lejátszási listáira is.
3: Aha.
0: Sőt, arra nagyon.
3: Akkor jó.
0: Orsi a múltbolos dalokat, a hétsztárja pedig James Hetfield, aki a Metallica első éveiben extrém félénk volt a színpadon, csak játszott, de nem énekelt.
3: Van ilyen.
0: Aztán elvették tőle a legókat, és akkor végre tudott a közönséggel is foglalkozni.
3: Úgy tűnik.
0: Egyébként sokáig külön kerestek mellé egy frontembert, tehát hogy van egy énekesünk, meg egy frontember. Tudjátok, mint a Schuster Lóri a P-Mobilban. De aztán fölnőtt a feladathoz. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Mark Ronsonnal és Miley Cyrus-szal. Ez a Nothing Breaks Like a Heart. A 30.
3: Ugyan, fiúk, nem kell izgulni.

0: Talán te vagy a probléma, című dala visszatért a 28-ra, és Ava Max, nagyon édes, de tiszta idióta a 29-re.
1: A régi nóta, mi?
0: Úgyhogy Ava Max, most azért így az elmúlt időkben nagy dózisban lenyeltük. És ha már így, akkor jön Orsi, és akkor hoz valamit a múltból, amit szintén az én torkomon azért nehéz lesz letuszkolni.
2: Visszapillantó.
3: 64 éve született a Soul Asylum basszusgitárosa, alapító tagja Karl Müller. Már 2005-ben elhunyt, a banda hivatalos oldalán a mai napig tagként emlegetik, emlékét megőrizve. A Soul Asylum világslágerét indítottam 1993-ból, ez a Runaway Train.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Oh, hát azt tudom mondani, mint a DJ barátom, ha tedd fel a kezedre, hogy
1: borzalmas ez a zene.
0: Na mindegy, köszönjük szépen, remélem nektek tetszett. Tudom, sok ember szereti, és én csak itt egy izé vagyok, bemondó. A lényeg, hogy nektek tessen. Ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol a hésztárja James Hetfield! 9 éves korában először zongora leckéket vett, aztán később a bátyja dob felszerelésén próbált zenélni. Ja, és emellé még kalkuláltok bele az operénekes anyát, meg a kamionos apát.
2: Ez meg rémlátomásai van.
0: Egy rossz ütés a dobra, és már a kamion mögé volt kötve a gyerek. Gitározni 14 évesen kezdett el, az Aerosmith volt rá a legnagyobb hatással, de azért ott volt mellette még a ZZ Top, a Black Sabbath, Johnny Cash, Jimi Hendrix, a Kiss, az Iron Maiden, az AC/DC, a Led Zeppelin és a Black Sabbath. Hát azért nem kis lista, azt kell mondjam, de... Milyen jó, hogy most már emellé egyébként fölkerült a Metallica is, hiszen nagyon sok embert megihletett, tehát simán ma, aki elkezd zenélni, ezek mellett a nevek mellett ott lesz a Metallica is, és szerintem ez a legnagyobb dolog, amit elérhet egy ember. Meg hogyha nem öli meg a feleségét hosszú házasság alatt sem. Az is nagyon szép teljesítmény.
3: Tiltakozom!
0: Mert magának nincsen felesége. David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait, yeah, a 20

0: Teddy Sims ránk csapta az ajtót a 25-en, Jennifer Lopez és David Guetta pedig megmentette az esténket a Safe Tonight-tal a 26-on. Na, de én nem tudom, mi van Orsival, de figyelj, te nem kéne neked nyaralnod menni, mert olyan dalokat hozol, most tényleg már itt volt a Splash, itt volt a Runaway Train, erre most hozol egy TNT-t, tehát azért figyelj, Orsi, mindennek van határa.
1: Sajnos nem.
2: Visszapillantó.
3: Továbbra is 1999-ből hozok magyar dalokat, minden órában egyet. 27 évvel ezelőtt ezt a dalt is imádtuk. TNT, bele vagyok zúgva. Ez következik itt a Sláger FM-en.

0: és bele vagyok zúgva. Nagyon szépen köszönjük.
1: Csak egy telefon.
0: Orzsikám, menjél pihenni egy kicsit, nyaraljál, nem tudom. Tehát, hogy oké, értem, hogy James Hetfield a hét sztárja, és próbálod ellensúlyozni, de ennyire nem kell.
2: Nem.
0: Mert hogy a hét sztárja James Hetfield! A dalszövegeket is, és az ének dallamokat is ő írja. Tehát minden, továbbá Lars Ulrichal közösen hangszerlik a dalokat. Tehát ügyes a csávó. Sok színpadi balesete volt, a leghíresebb a montreali olimpiai stadionban. A koncertjükön pirotechnikai baleset 92-ben. A Guns N' Roses-zal turnéztak, aztán véletlenül belelépett egy lángosztop útjába.
2: De
0: dolgozom én is egyébként ilyen lángosztopokkal. Az tényleg olyan, hogy az fél méterre állsz tőle, és már akkor sokkot kapsz, annyira meleg. Ő meg ebbe így belelépett. Mint aki halkan belelépett, cosplay paródia, mindegy, nézetek után, a kultúra műsorban gyorsan vegyük is ki. A tűz megperzselte a karját, a szemöldökét, arcát és a haját. Másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, azt tudjátok, milyen a harmadfokú égési sérülés?
3: Nem.
0: Nagyon rossz!
4: Megijesztett.
0: Annyit mondok. Nagyon! Aludj el a napon tejfehér bőrrel valamikor július közepén, utána még szoliz egyet este. Na olyan!
2: Majd egy másik alkalommal.
0: 17 nappal később már újra színpadon állt, igaz, hogy csak énekelt, amíg teljesen fel nem épült, más gitározott. De nagyon kemény srác ez a James Hetfield!
3: Befejezte?
0: Kashmir és a Wild Ride közben a 24.

0: Time.
1: Ray Dalton, Do It Again a 22-en, Kígyó és One Republic Chasing Paradise a 23-dik, és most jön Orsi, könyörgöm, hozz valamit olyat, amitől ne akarom ezt a villát beleszúrni a szemembe. Köszönöm.
2: Visszapillantó.
3: 2006. július 30-án 4 hetes listavezetésbe kezdett Nagy-Britanniában Shakira és Wyclef Jean. A Hips Don't Lie összesen 50 országban volt listavezető 2006-ban. Én sem kamuzom. Hips Don't Lie.

Shakira és Wyclef Jean Hips Don't Lie-át hallottuk. Jó, hát történt valami kis előrelépés, köszönjük Orsinak, de továbbra is javasolnám, hogy nyaraljon. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát, gyerekek, azzal a hírrel, amit már sokszor elmondtam, nyilván tudjátok, de nem árt megerősíteni, hogy nem csak slágereket hozunk nektek a nyáron, hanem koncertjegyeket is. Méghozzá olyan koncertjegyeket, amik már elfogytak. Pillanatok alatt legalábbis elfogynak, de mi félretettünk nektek, hogy ha játszotok, megnyerhetitek. Morcsiba, Zara Lawson vagy épp Louis Capaldi is fellép majd nem sokára a szigeten, tehát rájuk is lehet majd nyerni. Nem egyszerű nyereményjáték, hanem egy sorozat. Úgyhogy játszatok, tartsatok velünk, figyeljétek, hogy mit nyertetek, mert a kód kell állni, és le kell csápolni a Morcsibát. Az nem az a plüss majom, akiben tudja dugni a hüvelykujjat a szájába. Jó, mondj, Csicsi. Ha! Mindig keverem. Lady Gaga és az Abrakadabra a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Nyílt pályázaton választják ki a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megkezdődött a pályázati folyamat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira. Az országgyűlés kedden döntött az új hivatal létrehozásáról, szerdán pedig elfogadták az elnök és a négy elnök helyettes kiválasztásának menetrendjét. A jelentkezéseket augusztus 16-áig várják, ezt követően nyilvános bizottsági meghallgatásokon választják ki a jelölteket. A törvény szerint a hivatal élére az elmúlt 6 évben politikai tisztséget nem betöltő szakemberek kerülhetnek. A végső döntést rendkívüli ülésén hozza meg az országgyűlés. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a keszthelyi Helikon strandon, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat során vett minta nem felelt meg az előírt határértékeknek. A hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében rendelte el a korlátozást. A város tájékoztatása szerint Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is kiváló a vízminőség, ott biztonságosan lehet fürödni. A Helikon strand vizét a következő napokban újra megvizsgálják, és amint megfelelő eredményt születik, feloldják a tilalmat. Permetezik a fák a Csiófok közterületein. Július 29-e és augusztus 4-e között esti és éjszakai órákban permetezik a siófoki közterületeken található lombos fákat a kártevők és kórokozók ellen. A város tájékoztatása szerint a felhasznált szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. A permetezés nem okoz kárt a parkoló autókban, az épített környezetben vagy más közterületi berendezésekben sem. A munkálatok célja a városi faállomány egészségének megőrzése. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre, szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. A Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándorkiállítása másfél hónapig várja a látogatókat Balatonfüreden, a Zákonyi sétányon. A tárlat az MTA 200 éves történetét, a magyar tudomány eredményeit és a kutatók munkáját mutatja be látványos interaktív eszközökkel, VR élményekkel és érintőképernyős bemutatókkal. A megnyitón elhangzott, az álhírek és összeesküvés elméletek korában különösen fontos, hogy a tudomány közelebb kerüljön az emberekhez. A kiállításhoz kapcsolódva különleges programok is várják az érdeklődőket, sőt egy balatonfüredi cukrászda egy új Allegória nevű fagylaltal is tiszteleg a jubileum előtt. Augusztus 13-án országos gyaloglónap várja az érdeklődőket a Veszprémi Kolostorok és Kertek rendezvénytéren. Az ingyenes programon egész nap egészségügyi szűrések, előadások, Nordic Walking, Senior Torna, táncprogramok és családi rendezvények várják a résztvevőket. A nap csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz a Festői Sédvölgyben. A szervezők mintegy 800 résztvevőre számítanak, és azt szeretnék megmutatni, hogy a mozgás minden életkorban örömforrás és az egészségmegőrzés egyik legegyszerűbb formája.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Nagy Attila.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest, csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Mostantól drágább taxizni a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest a közösségi közlekedésben. Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook posztban jelentette be a változásokat, amelyet azzal kezdett, hogy évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. A főpolgármester szerint ebben a feszült helyzetben minden apró megtakarítás számít a komolyabb ellátási zavarok elkerülése érdekében. A kötött pályás járműveket érinti az egyik lépés, ugyanis a metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatékonyságú klímában rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd. A rendkívüli időjárási és ellátási helyzet miatt 50%-kal csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Az üzemben az elektromos áramfogyasztást is 10%-kal mérsékelték. A vállalat közölte, hogy további megtakarítási lehetőségeket vizsgál, és folyamatosan kapcsolatban áll a víz és áramszolgáltatókkal. A korlátozásokat addig tartják fenn, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik. Mostantól drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1300 forint lett 1100 helyett. Ha a reptérről vagy a reptérre utazik valaki, akkor plusz 800 forint adódik az alapdíjhoz, így az 2100 forintra emelkedik. A kilométerdíj 521 forint lett 440-ről, a percdíj 130-110-ről. A Budapest Airport ZRT arra kötelezi őket, hogy augusztus 3-ától, vagyis hétfőtől 800 forintos behajtási díjat fizessenek a reptéren, ami alul eddig mentesültek a taxisok. Megdőlt a fővárosi hajnali és nappali melegrekord is pénteken, közölte a Hungaromet ZRT. Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában. Az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok. Július 31-én pénteken reggel 25,3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellért hegyállomások voltak. Az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel. Hozzátették, az Újpesten, valamint Győr-Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum hőmérsékleti rekordot is, amely eddig Szerep nevéhez fűződött 1917-ből. A tűzoltók szerint még hosszú ideig tartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta között, ahol kedden tarló, körbeállát, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Azt írták, hogy a hulladék felét már átmozgatták Érd és Százhalombatta között, ahol a tűzoltóegységek még kedden délután munkagépek segítségével körülhatárolták a tüzet. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Náksi Attila!

elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot. Kezdődhet a járműbeszerzés a hívek és az Intercity-k cseréje. Módosíthatják a Crest a halálos teherautó baleset miatt. Molnár Róbert vagyok. Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot. Éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport, több azonnali döntést is hoztak, ezekről számolt be videójában Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe. Ez látszik azon is, hogy szombat hajnalra ismét csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, így jelenleg már csak 480 megawattot termel a normális 2000-hez képest. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, jelentette ki. Magyar Péter szerint valamennyi kisegítő erőmű készenlétben áll. A miniszterelnök egy újabb kormányrendeletet is bejelentett a nagyfogyasztók termelésének korlátozásával kapcsolatban. Azt mondta, a többségük vállalta az önkéntes korlátozást, aminek meg is lett a mérhető eredménye. Ez azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül lesz elegendő. Ezért az új kormányrendelet értelmében első lépésként önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, aki pedig nem tartja be a vállalásait, szankciókra számíthat. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Vonatflotta Társaság, kezdődhet az uniós járműbeszerzés a hívek és az Intercity-k cseréje, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Új korszak kezdődik a közösségi közlekedésben. A döntéssel megalakult az Országos Közlekedés Szervező és az Állami Flotta Kezelő Vonatleasinggel foglalkozó társaság, a Magyar Vonatflotta ZRT, közölte Vitézy Dávid. A miniszter szerint a két új szervezet létrehozása megteremti a feltételeit annak, hogy még idén hatóak legyenek azok a 700 milliárd forint értékű közbeszerzések, amelyekkel a már hazahozott és az erre a célra elnyert uniós forrásokból le lehet cserélni az 50 éves HÉV kocsikat, és meg lehet indítani 35 új Intercity kocsi beszerzését. Soron kívüli tájékoztatást kért a BKK a rendőrségtől arról a szerdai balesetről, amelyben egy a Király utcánál kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan a körúti biciklisávban haladó kerékpárost. A 23 éves nő a helyszínen meghalt. Mindenről Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel is, azt ígérte, hogy a tragédia körülményeinek feltárása után megteszi a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Felülvizsgálják a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit, és szükség esetén módosítják azokat. Támogatja a Kressz módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Spanyol kormányzati tisztviselők szerint a Marokkóból a spanyol fennhatóságú Ceutába érkezett mintegy 50 ezer ember.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: A tájékoztatás szerint egyesek megfulladtak, másokat pedig agyontapostak vagy halálra nyomtak, miközben megpróbáltak felmászni a határkerítést tartó hullámtörő gátra. Egy nap alatt 50 ezer ember jutott be a tengeren és a kerítésen át a Marokkó területébe ékelődött afrikai spanyol városba, a Gibraltárral pont szemközt.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A legnagyobb slágerek változatosan.
1: I miss knowing what you're thinking.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, lassabban jár a metró és a villamos, spórolnak az energiával. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, azonnal elgázolták. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, 480 megawattnál tartanak a normál 2000-hez képest. A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk még működő turbina generátor gépegységét leállították, írt a közleményében a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatósága. A turbina generátor leállítása azt jelenti, hogy az egyes blokk nem termel villamos energiát a hálózatba. Csütörtök óta csökkentett kapacitással működik az atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt, várhatóan teljesen le is kell állítani a létesítményt. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban a villamos energia felhasználását péntektől a Magyarországon cementgyárakat üzemeltető Dunadráva Cement Kft. Ezt tartósan több hétig fent tudják tartani az ellátás biztosítása mellett, közölte a társaság. A Dunadráva Cement Kft. Kommunikációs osztálya közölte, hogy a Vácon és Beremenden cementgyárakat üzemeltető társaság a kormány felhívása után felelős vállalatként és az ország gazdasági működésében érdekelt ipari szereplőként haladéktalanul megvizsgálta a szükséges intézkedések lehetőségét, átütemezte termelési folyamatait a rendszer terhelés mérséklése érdekében. A budapesti metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energia megtakarítást eredményez, közölte a főpolgármester szombaton Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd, tette hozzá. Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. Ilyen feszített helyzetben minden önmagában kisebbnek látszó energia megtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat, fogalmazott a főpolgármester. 25 nagykövet felmentése jelent meg a magyar közlönyben. A felmentettek egy része jutalomként felfogható helyeken, például Oszlóban, Hágában, Új-Zélandon vagy Kolumbiában szolgált, írja a Telex. Megváltak a külpolitikában kulcs szerepet játszóktól is, akik az USA-ban, Prágában és Varsóban építették a kapcsolatokat, vagy akik Moszkvában, Ukrajnában, Boszniában, Szerbiában és Grúziában, Jerevánban, Oroszország befolyásolási övezetében szolgáltak. Orbán Anita külügyminiszter június végén jelentette be Facebook oldalán, hogy 37 misszióvezetőt rendel haza. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, majd elgázolta egy autó. Rendkívüli bejelentést tett a fővárosi állat és növénykert. Egy közönséges óriás kígyót találtak pénteken a 19. kerületben a kispesti piac környékén. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint civil beszámolók alapján az állat vélhetően egy szállító kamionról eshetett le, majd az úttesten áthajthattak rajta. A kígyó olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy mire az állatkert mentőközpontjába került, már nem lehetett rajta segíteni. Az állatkert közlése szerint a közönséges óriás kígyó Magyarországon engedély nélkül tartható egzotikus állatnak minősül. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, lassabban jár a metró és a villamos, spórolnak az energiával. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, azonnal elgázolták. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, 480 megawattnál tartanak a normál 2000-hez képest. A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk még működő turbina generátor gépegységét leállították, írt a közleményében a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatósága. A turbina generátor leállítása azt jelenti, hogy az egyes blokk nem termel villamos energiát a hálózatba. Csütörtök óta csökkentett kapacitással működik az atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt, várhatóan teljesen le is kell állítani a létesítményt. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban a villamos energia felhasználását péntektől a Magyarországon cementgyárakat üzemeltető Dunadráva Cement Kft. Ezt tartósan több hétig fent tudják tartani az ellátás biztosítása mellett, közölte a társaság. A Dunadráva Cement Kft. Kommunikációs osztálya közölte, hogy a Vácon és Beremenden cementgyárakat üzemeltető társaság a kormány felhívása után felelős vállalatként és az ország gazdasági működésében érdekelt ipari szereplőként haladéktalanul megvizsgálta a szükséges intézkedések lehetőségét, átütemezte termelési folyamatait a rendszer terhelés mérséklése érdekében. A budapesti metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energia megtakarítást eredményez, közölte a főpolgármester szombaton Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd, tette hozzá. Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. Ilyen feszített helyzetben minden önmagában kisebbnek látszó energia megtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat, fogalmazott a főpolgármester. 25 nagykövet felmentése jelent meg a magyar közlönyben. A felmentettek egy része jutalomként felfogható helyeken, például Oszlóban, Hágában, Új-Zélandon vagy Kolumbiában szolgált, írja a Telex. Megváltak a külpolitikában kulcs szerepet játszóktól is, akik az USA-ban, Prágában és Varsóban építették a kapcsolatokat, vagy akik Moszkvában, Ukrajnában, Boszniában, Szerbiában és Grúziában, Jerevánban, Oroszország befolyásolási övezetében szolgáltak. Orbán Anita külügyminiszter június végén jelentette be Facebook oldalán, hogy 37 misszióvezetőt rendel haza. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, majd elgázolta egy autó. Rendkívüli bejelentést tett a fővárosi állat és növénykert. Egy közönséges óriás kígyót találtak pénteken a 19. kerületben a kispesti piac környékén. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint civil beszámolók alapján az állat vélhetően egy szállító kamionról eshetett le, majd az úttesten áthajthattak rajta. A kígyó olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy mire az állatkert mentőközpontjába került, már nem lehetett rajta segíteni. Az állatkert közlése szerint a közönséges óriás kígyó Magyarországon engedély nélkül tartható exotikus állatnak minősül. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

esetek. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem,

0: Szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Sahár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették, és azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest, csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Mostantól drágább taxizni a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest a közösségi közlekedésben. Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook posztban jelentette be a változásokat, amelyet azzal kezdett, hogy évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. A főpolgármester szerint ebben a feszült helyzetben minden apró megtakarítás számít a komolyabb ellátási zavarok elkerülése érdekében. A kötött pályás járműveket érinti az egyik lépés, ugyanis a metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatékonyságú klímában rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd. A rendkívüli időjárási és ellátási helyzet miatt 50%-kal csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Az üzemben az elektromos áramfogyasztást is 10%-kal mérsékelték. A vállalat közölte, hogy további megtakarítási lehetőségeket vizsgál, és folyamatosan kapcsolatban áll a víz és áramszolgáltatókkal. A korlátozásokat addig tartják fenn, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik. Mostantól drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1300 forint lett 1100 helyett. Ha a reptérről vagy a reptérre utazik valaki, akkor plusz 800 forint adódik az alapdíjhoz, így az 2100 forintra emelkedik. A kilométerdíj 521 forint lett 440-ről, a percdíj 130-110-ről. A Budapest Airport ZRT arra kötelezi őket, hogy augusztus 3-ától, vagyis hétfőtől 800 forintos behajtási díjat fizessenek a reptéren, ami alul eddig mentesültek a taxisok. Megdőlt a fővárosi hajnali és nappali melegrekord is pénteken, közölte a Hungaromet ZRT. Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában. Az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok. Július 31-én pénteken reggel 25,3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018 38-ban mértek lágymányosan. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellért hegyállomások voltak. Az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel. Hozzátették, az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum hőmérsékleti rekordot is, amely eddig Szerep nevéhez fűződött 1917-ből. A tűzoltók szerint még hosszú ideig tartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta között, ahol kedden tarló, körbeállák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Azt írták, hogy a hulladék felét már átmozgatták Érd és Százhalombatta között, ahol a tűzoltóegységek még kedden délután munkagépek segítségével körülhatárolták a tüzet. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én, szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkel című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux, maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátást az E.ON. Azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon. Egy hónap múlva becsengetnek. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A társaság, amely a Dunántúl Pest vármegye és Budapest villamos energiahálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felelt. A tervezett hálózat fejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét átütemezte, és csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkákat végzi el, közölték. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A vállalatok döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Hozzátette, a kereskedelem, a vendéglátás és más ipari szövetségek önként keresték meg a tárcát, felajánlva segítségüket. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, és ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a politikus. A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton. Gajdos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvíz készletek megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi